legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: FM Online.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Hempál Gyerekkórház. Ma átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Azt írta, az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, fűzte hozzá. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Hempál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. A 3-as metró meghosszabbításának tervei készen állnak. Az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonala a 3-as metró Káposztás-Megyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak, közölte a főpolgármester szerdán Facebook oldalán, reagálva a Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közös sajtótájékoztatóján elhangzottakra. Közölte, most a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás fér bele pénzben és időben, de ez is óriási előrelépés, mert így a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. Megnyílt az irányasereg.hu oldalon a regisztrációs felület a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről szóló miniszteri tájékoztatóra. Ruszin Szedni Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán jelentette be, hogy megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket fiatalítás címén eltávolítottak a hadseregből. A miniszter a bejegyzésében jelezte, hogy augusztus 1-én minden érintett katonát várnak a a honvédelmi központban. Most az irányasereg.hu oldalon megnyílt a regisztrációs felület erre a minisztériumi tájékoztatóra.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Ma egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, emiatt szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, zivatarok környékén is lehetnek erős, akár viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
4: Csodás sütörő reggelt, július 23-án 6 óra múlt 4 perccel, elnézést. Napra nap, lapra lap, nincs megállás. Köszönjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne, mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 13 perccel július 23-án. Kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, ez pedig úgy hangzik, hogy 19 fok van jelenleg Szekszárdon, kellemes, nagyon jó most kint lenni, és nagyjából ez így is marad, mindjárt mondom is, hogy hogyan alakul majd. 26 fok lesz majd a maximum, ha minden igaz, és fontos, hogy déltől eshet majd az eső az égből. Erre talán érdemes odafigyelni, és egy kis esernyőt bekészíteni a tatyóba, tudja azt a picikét, ami elfér szinte mindenhol, mert lehet, hogy szükség lesz rám, emellé pedig nyilvánvalóan nyári ruha a divat.

0: lépünk. Aztán a pollenjelentés szerint a gombák ismét visszatértek, megint csak problémát okozhatnak. Az orvos meteorológia pedig azt írja, hogy a nap nagy részében hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. És nagyjából ennyit lehet tehát elmondani a mai napról, ilyen változékonynak ígérkezik. Majd aztán meglátjuk, hogyha odaérünk, akkor majd milyen lesz. Így készüljön tehát mára, és akkor lássuk a világot. A Gyermekvédelmi Központ Tolna vármegye minden évben intézményvezetői elismerésben részesíti a kiváló, illetve jó tanulmányi eredménnyel rendelkező növendékeket. Az idei eseményt összekötötték egy adományozói kiállítással, melynek részleteiről Hódik Katalin intézményvezetőt kérdeztük, és mindjárt hallja is, hogyha minden igaz.
1: Mai alkalommal Képekkel a lelkekért című kiállítást hirdettünk meg itt a Csodálatos Tudás Központban, és amiért nagyon fontos ez a mai alkalom az az, hogy már 3 éve, hogy a jó tanulóinkat külön díjazzuk, intézményvezetői dicséretben részesítjük őket egy kis pénzjutalommal, amit a nyáron elkölthetnek, és mindazokat a gyerekeket, akik 4 egész fölötti átlaggal teljesítenek, illetve a középiskolásaink 3,5 feletti átlaggal zárják a tanévet, őket szeretnénk ilyen módon elismerni. 3 éve már, hogy ez a program ilyen módon folytatódik, és hát nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy amíg 24-ben 15 gyermek volt, akit ilyen módon elismerhettünk, idén már 34 gyermek veheti át ezt az elismerést, ami nyilván nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen ügyesek, tehetségesek a gyermekeink, illetve azt gondolom, hogy azért példát mutat olyan szempontból is, hogy nyilván azok a nevelők, pedagógusok, akik velük foglalkoznak, ez a munka, ez látszódik a gyermekeink eredményeiben is. Nagyon örültünk, amikor a Tóth István kollégám megkeresett azzal, hogy mi lenne, hogyha ezt a kis ünnepséget megkoronáznánk egy kiállítással. És akkor vázolta fel azt az ötletét, ő ugye a Bárka Művészeti Szalonnak az egyik tagja, hogyha az ottani alkotók esetleg festményekkel támogatnák a gyermekvédelmet olyan módon, hogy aztán ezeket a festményeket, műveket kitehetnénk a gyermekotthonainkba, és ezzel is javíthatnánk mindenképpen, és hát komfortosabbá tehetnénk a gyermekeink környezetét. Természetesen nagyon örültem, és nagyon támogattam ezt a kezdeményezést. Arra azonban nem számítottam, hogy ekkora sikere lesz. 50 festményt láthatunk itt kiállítva, tehát ennyien voltak, akik azt gondolták, hogy érdemes csatlakozni ehhez az akcióhoz.
0: Köszönjük Hódi Katalinnak, hogy beavatott bennünket a részletekbe. Ennyi fért, belekezdjük meg az ünneplésünket. A névnaposokkal folytatjuk majd, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 24 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és mivel július 23-a van, ne felejts el köszönteni Lenke ismerőseit, akiknek mi is boldog névnapot kívánunk. Úgy bizony, nézzük csak a Lenke, héber görög német eredetű név, a német Lenchen, illetve a német és szláv eredetű Lenka névből alkották, a névjelentése nap, hold szépségű, wow, mellette ünnepelhet még Brigitta is, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyalánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 6.30-kor, ez az Antwit reggel, és lássuk akkor, kik a mai nap, tehát július 23-a születei, például olyan híres neves emberek, mint Woody Harrelson, Emmy-díjas amerikai színész, vagy Saul Hudson, azaz Slash, angol rockzenész, a Guns N' Roses együttes gitárosa, hát ikonikus figura. Aztán Balzsai Károly, magyar profi világbajnok ökölvívó is ma ünnepelhet, Daniel Radcliffe, brit színész szintén, aki bárhogy is próbálkozik levakarni magáról Harry Potter szerepét, nem lesz erre képes, úgy hiszem soha, illetve Betonhofi, magyar rapper, dalszerző is ma ünnepelhet, ugye sok-sok boldogságot nekik, nyilvánvalóan mindenkinek, zenélünk ajándék gyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az önegészsége. A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartadorie krémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
1: Rádió Antrit.

0: Jó reggelt, 6.40-kor, július 23-án, ez van reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 736 évvel ezelőtt, tehát 1290-ben e napon trónra lépett harmadik András magyar király, az utolsó árpádházi király, ugye 1301-ig uralkodott, akkor halt meg, és vele együtt kihalt az árpádház is. Aztán menjünk tovább, 197 évvel ezelőtt, tehát 1829-ben William Burt szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógép volt. Aztán 1903-ban a Ford Motor Company eladta legelső autóját, aztán azóta tudjuk, hogy mi lett, illetve 100 évvel, kereken 100 évvel ezelőtt a Fox film megvásárolta a MovieToon hangrendszer szabadalmát, amivel hangot lehetett rögzíteni filmre, azért ez egy nagyon nagy dolog volt annak idején, és lássuk, hogy hova jutott el a filmipar napjainkra. No, hát nagyjából ennyi, olyan sok minden azért nem történt, nehéz volt összeszedni ennyit is, de több mint a semmi, horoszkóppal folytatjuk, de előtte zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics, reggel 11 perc múlva lesz majd 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Az oroszlán havának első napja igazán jó lesz az oroszlánnak, valahogy mindenki jó paszban lesz ma körülötte, kedvesek, segítőkészek és vidámak. A mai napon közben a prioritások finoman átrendeződnek az életében, előtérbe kerül valami, amire nem sok ideje energiája jutott az utóbbi időben. Egy mai találkozás rendkívül fontos lehet a szűz számára, meghatározhatja a jövőjét. Legyen nyitott, használjon ki minden pillanatot, és ami a legfontosabb, bátran tegyen fel kérdéseket. Egy bizonytalanság megszűnését jelzi előre már a mérleg számára a horoszkóp. Egy dolog ma eldől, és ahogyan történik, úgyis marad most hosszabb időre. Nem minden alakul pontosan úgy, ahogy azt elképzelte vagy szerette volna, mégis megkönnyebbülést hoz a tiszta helyzet. Jó alkalmat kínál ez a nap a Skorpiónak arra, hogy kiszakadjon a megszokott napi rutinból. Az ő döntése, hogy szeretné-e egy picike kalanddal izgalmasabbá, érdekesebbé tenni a hétköznapot, de a horoszkóp azt sugallja, hogy jó tenne egy kis változatosság, és mikor, hanem most, a nyár kellős közepén. Egy múltbéli esemény hatása alatt tölti a nyilas a nap nagy részét. Ő az, aki nem engedi el ezt a tapasztalatot, vagy pedig az élmény az, ami nem engedi el. Segíti az önismeretét, ha a nap végére megpróbálja megválaszolni ezt a kérdést. A bak egy hosszabb távú tervével kapcsolatban, vagy szakmai vonalon ma előre mozdulnak az események. Engedje szabadjára a stratégiai gondolkodását, de ne feledkezzen meg arról sem, hogy az egészségére is odafigyeljen. Ne maradjon ki a mozgás, legyen az akár jóga, séta, vagy éppen tánc. A mai napon különösen igényli a szervezete a fizikai igénybevételt. Na hát így készüljön, a vízöntővel folytatjuk, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrics reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 5 perc múlva 7 óra lesz, július 23-án csütörtökön, ez az Antrit reggel. Folytassuk a horoszkópot, ugye most váltottunk a hónapokban, most az oroszlán havában vagyunk, ami azt jelenti, hogy a vízöntővel folytatjuk. Így van. No, ez a csütörtök arra emlékezteti a vízöntőt, hogy lássa meg a szépet a kicsi dolgokban, hiszen nem minden értékes dolog érkezik látványosan. Ma például egy olyan dologgal kapcsolatban döbben rá, hogy igazából mekkora kincs, ami már egy ideje a birtokában van. Egy korábban félbeszakadt folyamat ma újraindul, figyelmezteti a halakat a horoszkóp. Az újraindulás nem lesz teljességgel zökkenőmentes, de amint visszatérnek a dolgok a régi kerékvágásba, egy csomó dolog könnyebb lesz, és ezúttal már tisztában látja, mire van valóban szüksége. Valaki ma a kos véleményére lesz kíváncsi, ám jobban teszi, ha nem foglal állást, főleg ha nem szeretne konfrontálódni. Ne hagyja, hogy provokálják, inkább tartsa meg saját magának a gondolatait, mert ebből nem jöhet ki jól, a másik fél pedig csak a saját igazát tartja jónak. A bikának egyáltalán nincs kedve megtenni valamit, de sajnos nem lesz más választása. Vegyen egy nagy levegőt és vágjon bele, mert jól sül majd el, és büszke lesz magára, hogy túlesett rajta. Több pici önálló részletből vagy epizódból áll össze az ikrek mai napja, akár egy mozaik, nem lesz egyértelmű vezérfonal egyik darabkától a másikig, egy kicsit most ki kell szakadnia az események sodrásából, és hátrébb kell lépnie, ha meg szeretné figyelni, hogy mit is mutat az összkép. A csütörtök kedvez annak, hogy a rák észrevegye a saját fejlődését, olyan feladat vagy helyzet kerül elé, amely korábban még nehézséget okozott volna, most viszont magabiztosan kezeli. Ez jó visszajelzés arról, hogy többet lépett előre, mint azt gondolta. Na, hát akkor így készüljön már a jó szerencsét. Óránk végéhez értünk, igazából mozgalmas volt ez az óránk is. Köszöntöttük a Lenkéket, aztán pedig átbeszéltük a mai nap szülötteit, aztán a kalendáriumunkat is felcsaptuk, és most itt vagyunk. Érkezik majd Vali és a napi ötös tagjai. Ma arról érdeklődünk, hogy szerintük mi a filmvilág legikonikusabb mondata. Egy kicsit filmezünk így csütörtökön, minden héten szoktunk egy kicsit filmezni, ez most is így lesz majd, de előbb érnek a hírek, maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborba. Ma egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az idei nyáron is több ezer általános iskolás diák, köztük egyszülős, nagycsaládban nevelkedő és tanodás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján lévő Fonyódligeti Erzsébet táborban. A vakációs táborozás augusztus végéig tart, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A táborozók részt vehetnek többek között sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon, koncerteken, kézműves foglalkozásokon és digitális kompetenciafejlesztő programokon is. Jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható. A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A jövő heti lesz a 7. rendkívüli ülés. Nem mindennapi látványt és komoly veszélyeket is felszínre hozott a Duna rendkívüli alacsony vízállása Horvátországban. Egy második világháborús légibombára bukkantak Kelet-Horvátországban, kicsit délebbre pedig csaknem 100 éve elsüllyedt hajóroncsára bukkantak. A helyiek elbeszélése szerint 1937 óta pihen a Duna medrében a hajó, bár a történetét nemzedékek óta ismerik a környéken, a roncs korábban még soha nem látszott ennyire tisztán. A helyi visszaemlékezések szerint a hajó nagy mennyiségű szenet szállított, amikor ismeretlen okból víz kezdett beáramlani a törzsébe. A kapitány megpróbálta a partra irányítani a járművet, hogy legalább a rakományt megmentse, a manőver azonban nem sikerült. Az idősebb helyiek úgy emlékeznek, hogy a víz felszínére kerülő szenet annak idején csónakokkal gyűjtötték össze, majd tüzelőként használták fel.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél, a csúcsemérséklet így 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggel, ez az Antrit reggel, július 23-án, 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, hello Dávid!
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy szerintük mi a filmvilág legikonikusabb mondata. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Ez az Antrics reggel, 7-10, július 23-án csütörtökön. Jó reggelt! Megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, mivel 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma arról érdeklődünk, hogy szerintük mi a filmvilág legikonikusabb mondata. Vali, neked van valami így kapásból?
1: Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld.
0: Így
1: van pontosan?
0: Így van.
1: Jó.
0: Okay. Így van. Hol vagyok? Itt vagyok. Na, ez egy nagyon jó kis idézet. Na, igen.
1: Most csak ez ugrad be.
0: Kis Star Wars idézet. Igen. Ez mindig jó. Ez mindig jó. Na, kezdjük akkor meg Borival.
1: Bori pedagógus, aki gyerekek között élni minden napjait, egyébként pedig 4 gyermek anyukája.
0: Na, hallgassuk.
2: Lettek nagyon jó filmes szállóigék. Nekem is van több ilyen mondat, ami rögzült az elmémben, de az egyik az, ami talán a legfontosabb és legtalálóbb az én számomra, az az, hogy az élet olyan, mint egy doboz bombon. Sosem tudhatod, mit veszel ki belőle. Ez a Forrest Gumban hangzott el, és szerintem ez egy nagyon jó mondat, mert valóban úgy éljük az életünket, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, vagy éppen aznap mi történik velünk, tehát nem lehet előre senkinek semmit kiszámolni, úgyhogy ez a mondat az, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon találó mondat.
1: Ez tényleg az, ez egy nagyon jó. Most nem tudod, kiveszed, és akkor megkóstolod, hogy ízlik, nem ízlik, tetszik, nem jó, nem tudod visszaraknád a felét, de nem... És akkor az így jó, ugye? igen, abszolút, igen, nagyon jó.
0: Na hát akkor már is tanultunk egyet, folytassuk Gyurival.
1: Gyuri szereti a jól illatú parfümöket és a finom sajtokat.
0: Na hallgassuk őt is.
3: Nagyon nehéz a legjobb filmes mondatot kiválasztani, mert ilyenkor azért sok minden eszébe jut az embernek, kezdve az olyan ikonikus mondatoktól, mint a Harcosok klubjában a Nem a munkád, vagy monológ, vagy a Trainspottingban a Válaszd az életet monológ, vagy a Csillagok háborújában, akár az Elő legyen veled, vagy az Én vagyok az apád, vagy sok-sok minden, de talán az egyik ilyen legikonikusabb, meg ami számomra egy ilyen nagyon, nagyon sokáig elkísért, az a Dr. House-nak volt a mondása, amit így nagyon szeretett majd minden részben elsütni, főleg az elején sorozatban eleinte, az a mindenki hazudik mondat, az szerintem nagyon pontos és ikonikus.
1: Ez mindenki hazudik, nagyon, hát ez jó, ez ilyen hétköznapi mondás is lehetne, csak nyilván a kellett a kontextus, gondolom, vagy hát igen, amit a sorozat képvisel.
0: Hát a Dr. House megvan.
1: Meg, azt nem mondom, hogy nagy nézője voltam, láttam egy-két részt, de azt, hogy most az egész sorozat végig, azt úgy nem láttam.
0: Hát ugye azért van ez, hogy mindenki hazudik, mert hogy amikor próbálják felderíteni, hogy mi lehet a problémája, hogy akkor mi történt, mi nem történt, és hát általában ugye a necces szituációkat az emberek úgy letagadják.
1: Aha, és akkor
0: még az orvosnál is, és akkor a House-nak ez a alapból ez a filozófiája, hogy nem hiszi el,
1: nem
0: amit
1: hiszi
0: mondanak, mert hát mindenki hazudik. Egyébként a Trainspottingot említette még Gyuri, ez a Válaszd az életet, Válaszd a munkát, Válaszd a karriert, a rohadt nagy tévét, Válaszd a mosógépeket, a kocsikat, a CD lejátszókat és elemes konzervnyitókat.
1: Így van, ugye, így szól.
0: Igen, így kezdődik a film nagyjából. Nagyon-nagyon jó az is. Ajánlom. Láttad?
1: Szerintem nem.
0: Akkor ajánlom. Na, köszönjük Borinak és Gyurinak, hárman vannak, még folytatjuk a dalok után.
4: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, 7:22-kor, július 23-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, folytassuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy szerintük mi a filmvilág legikonikusabb mondata, és akkor folytassuk Katával.
1: Kata újdonsült anyuka, és minden idejét leköti a gyerkőc.
0: Na, hallgassuk.
2: A világ legjobb filmes mondatát szeretném neked felolvasni, az én személyes kedvencem az pedig az, hogy a döntéseinkben, nem pedig a képességeinkben mutatkozik meg, hogy kik is vagyunk valójában. Akik engem ismernek, már pedig vannak egy páran, azok tudják, hogy ez a Harry Potterben hangzik el, amit nagyjából 27 milliószor láttam már, és még mindig megnézem.
1: Most hát tudjuk, hogy Kata nagy Harry Potter rajongó, de jó, jó ez a mondat, egyébként nagyon jó.
0: Hát vannak azért a Harry Potterben olyan mondatok, amiket tényleg meg lehet jegyezni, és magunkkal vinni, hát nyilván azért is lett akkora sláger, amekkora a könyvben is, meg a filmekben is vannak ezek. Köszönjük Katának is, ketten vannak, még folytatjuk a dalok után.
3: Ez az Antrit reggel,

0: Jó reggelt, pontban 7:30, július 23-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, karamból történt ismételten a számban. Szóval továbbra is keressük a filmvilág legikonikusabb mondatát a napi ötös tagjaitól, hárman már megosztották velünk, folytassuk gyorsan Majával.
1: Maja szívesen önkénteskedne Afrikában és a világ különböző tájain.
0: Na hallgassuk.
2: Dumbledore-nak van a Harry Potterben egy ilyen mondata a bölcsek kövében, amikor Edevis tükre előtt állnak a Harryvel, hogy aki álmokból épít, rossz úton jár az, aki álmokból épít várat, de közben elfelejt élni. Vagy valahogy így van az a mondat, de az jutott így először eszembe.
0: Na.
1: Jó, ez is jó. Össze kéne gyűjteni ezeket, ilyen...
0: Biztos van a neten ilyen összegyűjtött Harry Potter-es...
1: Hát nem, meg nem csak Harry Potter, hanem...
0: Más fajta is.
1: De nem tudom, hogy az ember így észreveszi közben, megjegyzi vajon, hogy...
0: Biztos.
1: Igen. Vagy csak lehet, hogy én nem vagyok annyira, nem tudok ennyire belemerülni egy filmbe, hogy így nagyon...
0: Az lehet.
1: Nézzem, vagy hát, hogy így emlékezzek rá utána, hogy mi is volt az a mondat.
0: Hát, de egyébként én csináltam régebben azt, hogy kirogattam, amikor volt egy ilyen mondat, akkor megállítottad,
1: és akkor
0: visszatekertem, és akkor kiírtam, és akkor volt egy ilyen kis füzetecském, ilyen idézetes füzetecském volt, ami már nincs meg nyilván, úgyhogy így jártunk.
1: Egy eszembe jutott most így hirtelen a Holiday, hát ez egy ilyen karácsony, és akkor abban mondja a Kate Winsletnek az idős másik szereplő, te vagy az életed főszereplője, vagy valami tessék. Ilyesmi. Igen.
0: Az
1: igen.
0: Is szép lehet. Köszönjük Majának, meg neked is volni, folytassuk Gergővel.
1: Gergő nem csak nézni szereti a filmeket, hanem készíteni is.
0: Na, hallgassuk.
3: Íme ott megy Isten egyik prototípusa, egy nagy hatalmú mutánsa valaminek, amit sosem akartak tömeggyártásban kipróbálni. Túl bizarr ahhoz, hogy éljen, túl ritka ahhoz, hogy meghalljon.
0: Ennyi,
1: és ez honnan van, ezt tudjuk?
0: Félelem és reszkedés Las Vegasban.
1: Csak ennyi volt a vád, akkor gondolom ez a kedvence, nem? Valószínűleg.
0: Ez lehet az, hogyha így kapásból az egész jelenetet elmondta nekünk. No, hát akkor kaptunk azért mindenkitől idézetet. Köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
7: Már megint egy hétfőked?
8: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: Na és már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bálteszék térsége között aszfaltoznak, ezért a 155-ös és a 161-es kilométer között lezárták a külső sávot. Szintén itt az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és 175-ös kilométer között híd átereszjavítás zajlik, a belső sávot lezárták. Az M60-as autópályán pedig az M6-os autópálya irányában a 23-as és 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le.
0: Köszi Vali, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, azt látom, hogy igazából nem látok semmit, ami egy jó hír, mert azt jelenti, hogy elméletileg nincsen dugó a városban, ettől függetlenül vezessen óvatosan és körültekintően a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74 444 444-en, segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!

0: Jó reggelt, 7:46-kor, július 23-án, a csütörtökön, ez az Antrit reggel, és még benne vagyunk azért abban az időintervallumban, amikor belefér, hogy vali time.
1: Igen, hát még nem látszik, de hogy ilyen borult, záporos időt jósolnak nekünk délután, most még azért süt a nap. Nincs túl meleg, nagyon kellemes, elvileg olyan 20 fok, 22 fok lehet most körülbelül kint. 10 órától fog beborulni az ég, legalábbis az időkép jóslata szerint, és esőzápor is várható. Aztán ott zivatarok környezetében 1 óra körül visszaesik a hőmérséklet 20 fokra, hát majd meglátjuk, hogy tényleg úgy lesz-e, és meg fog erősödni a szél. Az élénk nyugati szél várható, és egyébként ki van adva a sárga figyelmeztetés a zivatarra, úgyhogy én nem hoztam a esernyőt, pedig gondolkodtam rajta reggel, aki még nem indult el, esetleg az dobjon be egy esernyőt, mert lehet, hogy így napközben az embert így elkapja majd az utcán, úgyhogy hát ilyen 24-25, hát ilyen körül fog alakulni a hőmérséklet, és hol fog sütni a nap, és majd lehet jön egy-két futózábor.
0: Így van, és hát az is fontos, hogy a szél az össze-vissza lesz.
1: Azt tehát igen, így mutatja,
0: nem csak nyugati, hanem délnyugati, aztán északi, aztán össze-vissza mindenféle, mindenfelől fúj majd a szél, erre is érdemes odafigyelni, divattippű nyilván nyári ruha, meg egy esernyő a tatyóba, azt talán, hogy talán kelleni fog majd, aztán lássuk a pollen jelentést, megint csak a gombák okozhatnak problémát, visszatértek közénk, úgyhogy arra is érdemes odafigyelni. Az orvos meteorológia szerint pedig a nap nagy részében hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak is lehetünk majd.
1: És felerősödhetnek a kopásos jellegű üzületi panaszok, visszatértek.
0: Így van, azok is itt vannak velünk a szobában, nagyon jó. Úgyhogy így készüljön, mára így kalkulálja, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3 perc múlva 8 óra lesz, július 23-án csütörtökön, ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük, hogy mi történt ebben az óránkban. A napjötös tagjait kérdeztük arról, hogy szerintük mi a filmvilág legikonikusabb mondata.
1: És mindenkinek volt, olyan jó volt hallani, hogy azért mindenkinek volt egy olyan mondat, ami így megragad benne, és nem kellett gondolkozni rajta, hogy hát nem tudom.
0: Így van.
1: Nem is tudom, hogy van egyáltalán, úgyhogy igazából mindenkinek volt. Neked, Dávid? Túl sok van? Vagy sok van.
0: Sok. De egyébként amiket elmondtak, azok, azok benne lehetnek az én kedvenceim között is. Na de ennyi fért bele. A folytatásban kicsit foglalkozzunk a show business-szel, hogy milyen kegyetlen is tud lenni. Koreába utazunk egy picikét. Igen. A K-pop nevezetű dolognak járunk utána, hogy milyen kegyetlen körülmények között is gyártják ezeket a bandákat, vagy nem is tudom, hogy minek kell őket nevezni. Úgyhogy ezzel foglalkozunk majd, de a folytatásban várjuk az ön véleményét is a 74-444-444-en a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: orvosnak lenni jó?
1: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Ma hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat, éjszakai járatokat indít a MÁV a Campus Fesztiválról. Mát menetileg megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ma hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Budapesten rendezi meg a központi pontot, partit. A ponthatárokról a felvételizők először itt értesülhetnek. A rendezvény központi helyszíne idén az ELTE Lágymányosi kampusza lesz. A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén is több helyszínen kísérhetik figyelemmel, ugyanis Debrecenben, Egerben, Győrött, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Óbudán, Pécset, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is lesz ponthatárváró rendezvény. Éjszakai járatokat indít a MÁV csoport a Campus Fesztiválról a debreceni Nagyerdőről, közölte a vállalat Szeden az MTI-vel. A közlemény szerint a július 22-től 26-ig tartó fesztivál alatt a DKV egyes villamosai 14-16 percenként járnak, a nagyállomásról induló éjszakai buszok és a vonatok menetrendjét pedig összehangolták a villamos menetrendjével. Újabb látogatók próbáltak mobiltelefont bejuttatni a börtönbe. Két hozzátartozó, a szabályokat súlyosan megsértve, a budapesti fegyház és börtönben egy mobiltelefont adott át a fogvatartottaknak a plexifal fölött, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága az MT-vel. Az vált gyanússá, hogy alig beszélgettek és folyamatosan figyelték a környezetüket, ezért később megmotozták a fogvatartottat, ekkor került elő a kis telefon. Megjegyezték, hogy a leggyakoribb tiltott tárgyak, mint például a mobiltelefon, gyógyszer vagy bármely kommunikációra alkalmas eszköz bejutása súlyos biztonsági kockázatot jelent, a hozzátartozók felelősségét a rendőrség vizsgálja. Egyre több gyermek óvodai felvételét kénytelenek elutasítani a kötelező védőoltások hiánya miatt Dalmáciában. A horvát előírások szerint csak az a gyerek vehető fel az óvodába, aki életkorának megfelelően megkapta a kötelező oltásokat. Ez alól kizárólag az orvosilag igazolt ellenjavallat jelent kivételt. Splitben az idén beadott 1591 felvételi kérelem közül 208 olyan gyerekre vonatkozott, akinek orvosi indok nélkül hiányos volt az oltási dokumentációja. Tavaly még 106 ilyen kérelmet nyújtottak be. Az óvodai szakembereket tömörítő egyesület szerint korábban az oltást elutasító szülők többnyire be sem adták a gyerekük felvételi kérelmét, az utóbbi időben azonban egyre többen próbálják beíratni gyereküket, annak ellenére, hogy nem felelnek meg a feltételeknek.
2: Rádió Antrit időjárás.
3: Ma egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozott a frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, emiatt szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, zivatarok környékén is lehetnek erős, akár viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
1: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, július 23-án 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk. Vali, jó reggelt még egyszer.
6: Jó reggelt mindenkinek.
5: A folytatásban pedig beszélünk arról, hogy elfogadható-e, ha a világ siker ára a fiatal előadók magánélete, szabadsága vagy akár a mentális egészsége. Mondja el véleményét a 74-444-444-en.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: reggel 8:49-kor, július 23-án a csütörtökön, és akkor beszéljünk egy kicsit a showbizniszről.
1: És megint egy olyan téma, ami számomra ismeretlen volt, úgyhogy tanultam, mert utána jártam, mert ugye erről a K-popról fogunk beszélgetni.
0: Hát is.
1: Is, arról is.
0: Arról is, a showbizniszről.
1: A showbizniszről, igen.
0: Már azért tudjuk, hogy nem egy egyszerű ipar.
1: Hát maga mert ez egy nem is tudom. Ez egy termék. Tehát az. Amikor gyakorlatilag az ember egy termékké válik, egy árucikké válik, és ebben minden beletartozik, a kinézet, a körítés.
0: Minden.
1: Hogy az a lényeg, hogy eladható legyen.
0: Így van. És ugye azért mondom, hogy kezdjük a showbizniszel, mert az talán egy jobban ismert dolog, mint a Britney Spears-szel mi történt.
1: Igen.
0: Példának okáért.
1: Igen. De ha a hazai ilyen valóságshowra megyünk, és ott mi történtek mondjuk az egyes szereplőkkel, onnantól kezdve kikerültek mondjuk a valóságshowból, elengedték a kezüket a szereplőknek, hogy milyen sorsra jutottak, tisztelt a kivételnek, tehát ilyen olyan példa is van.
0: Így van, tehát azért azt lássuk, vagy látjuk, hogy nem egyszerű az egész szórakoztató iparban benne lenni, benne maradni, és mondjuk egészségesen kijönni belőle.
1: Hát mert azért egy akkora nyomás is teher van az emberen, olyan pszichés hatásai is lehetnek, ahogy? Ami esetleg az egész egyéniségét megváltoztatja, és mondjuk segítségre is van, akár szakember segítségére is szüksége van, az, hogy egyáltalán feldolgozza azt, hogy minden figyelem rá irányul, vagy hogy az életét követik, vagy hogy az egész magánéletét mondjuk kiteszi a világ elé, és ebben élni, és ezt feldolgozni, hát azért az nem lehet egyszerű.
0: Hát nem lehet egyszerű. Egyrészt ez a részesen, másrészt pedig azért azok a standardek, amik vannak, hogy most már tényleg ott tartunk, hogy 24 évesen már plasztikáztatják magukat, mondjuk a színésznők, énekesnők, mert egyszerűen az elvárás 24 évesen akár, hogy nem tudom én, hogy nézzél ki.
1: Igen.
0: Tehát nem az van, hogy 50 évesen, amikor megjelennek a ráncok, stb., akkor egy kis botox, egy kis ez az, hanem már fiatal korban nehogy véletlenül is egyetlen ránc ott legyen az arcodon.
1: És mondjuk pont ez a korosztály az, aki szeretne szerepelni. Ugye nyilván ott van a közösségi média hatás, ez a úgymond magamutogatás, az influencerek, hogy szerepeljél, mutasd meg magadat, aztán csak később derül ki, hogy ennek milyen ára lesz. Mert akkor még lehet élvezi meg jól esik neki, és vele foglalkoznak, csak ennek mondjuk hosszú távú következményei lehetnek.
0: Így van, és ebben már valamennyire belelátunk, nem úgy mondjuk a K-popba, ami ma már nem csak zenei stílus, hanem egy
1: irányzat?
0: Milliárd dolláros iparág, nem jelenség, iparág.
1: Iparág.
0: A csillagás mögött sokszor éveken át tartó embert próbáló felkészítés, szigorú szabályok, hatalmas verseny és óriás mentális nyomás áll. Embertelen diéták, erről érkezett, jelent meg egy cikk a napokban, emiatt is jött fel ez a téma, illetve napi 4 óra alvás, és így tovább. Tehát, hogy arról van szó, hogy napi 10-15 órát is eltöltenek. A fiatalok, tehát 10 éves kortól kezdve eltölthetnek énekórákon, táncpróbákon, médiatréningen, mindeneken, és akkor hát nagyjából ilyen 4-5 óra napi alvással vannak a hét minden napján.
1: És akkor majd el is beszéljük, hogy ez meddig tart, és utána mi történik, mert hogy ki tudja, hogy utána mondjuk ez tart egy, nem tudom, 5 évig? Nem, lehet, hogy sokat mondok.
0: Ki tudja.
1: Ki tudja, hogy meddig tart, és utána mondjuk vagy úgymond már kiég, nem tudja tartani a tempót, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor te már nem kell lesz, majd jön egy fiatalabb, akit újra be lehet tanítani erre.
0: Ez pontosan így történik. Majd beszélünk erről is, előbb viszont az ön véleményére vagyunk kíváncsiak, mit gondol erről az egész showbizniszről. Jó ez így, hogy így van, kell-e, hogy ez így legyen, vagy azért igen, csak idő lenne már változtatni valamin. 74-444-444.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 5 perc múlva lesz fél 9. július 23-án a csütörtökön. Ez az Antrit reggel, és akkor beszéljünk tovább a show business árnyoldaláról, és most már tényleg térjünk rá erre a K-pop nevezetű dologra, ahol ilyen, hát mondhatjuk, hogy a gyárak működnek.
1: Mert a K-pop az koreai pop. Igen. Meg a rövid eset tudtam. És hogy egyébként azt írják, hogy a múlt évtizedben robban be a globális zenei szintére, és függőséget okozó horgok, a lenyűgöző koreográfiák és divat irányzatot meghatározó divat keveréke. Tehát, hogy ez és hogy nem csak kizárólag a zenére épül ez az egész, hanem ez egy kulturális jelenség, amely saját elkötelezett rajongókból álló univerzum, nagy költségvetésű klippek és gondosan kidolgozott bálvány személyiségek tartoznak. Az igen. Úgyhogy... Mert egy kicsit ugye utána néztem a dolognak, hogy mikor is vált ez ugye jelenségé, de hogy voltak hasonlóak, nem tudom, Spice Girls talán hasonló igen. lehetett? Hát, Backstreet Boys, akár
0: persze,
1: az is.
0: Persze, voltak ezek a...
1: Tehát ezek az előfutárok, nem?
0: Popbandák.
1: Az előfutárai lehettek ennek az irányzatnak, vagy jelenségnek.
0: És biztos, hogy ott is megvolt az, hogy hogyan öltözködhetsz, milyen hajad lehet, frizurád, mit tudom én, mi az, amit elmondhatsz magadról, mi az, amit nem. Biztos, hogy ott is megvolt az, hogy akkor ennyi gyakorlás, annyi edzés, mit tudom én, diéta, és a többi, és a többi.
1: Ne menjünk messzire, Magyarországon Kozsónak voltak azok a zenekarai, akik hasonlóan épültek fel, nem? Azok a fiú zenekarok, amiknek ugyanígy ki volt alakítva az, hogy hogy nézzél ki, tehát a külsejük, maga a zenei stílus, akár egy viselkedés, tehát egy ilyen felépített imidzsük lett?
0: Egy brand,
1: úgy a pontos, igen.
0: Igen, hát annyi lehet a kivétel, hogy például ugye nagyon sok K-pop csapat van, de egy-egy ilyen csapatban több száz jelentkezőből válogatják össze, és már mondom 10 évesen belerakják.
1: Ebben benne lehet egyébként magában az, hogy az országban mondjuk ez egy ilyen kitörési lehetőség lehet mondjuk
0: persze,
1: a fiataloknak, mert
0: egyértelmű.
1: Ez egy főleg, ha jól tudom, Észak-Korea, ami, vagy ez nem is Észak-Korea, inkább Dél-Korea, mert azért ott nyilván Észak-Koreában ilyet nem lehet, de ugye egyébként is olyan zárt lehet ez az ország, vagy olyan szabályok lehetnek, hogy ez egy ilyen kitörési lehetőség lehet a fiatalok számára?
0: Hát figyelj, a pénz, a csillogás, a pompa, a rajongás most fiatalként, amikor ezt látod, hogy hú, ez elérhető lehet akár még számomra is, akkor nyilvánvalóan 10 évesen azt mondod, ugye azt mondják a szüleid, hogy akkor hajrá, akkor beadunk téged egy kollégiumba, és akkor heti 7 napot edzél, dolgozzál 10-15 órát, aztán utána aludjál egy 4 órát, de egyébként napi egyszer étkezhetsz, és a többi, és a többi, és a többi. Nem lehet nálad a telefonod, nem hagyhatod el a kollégiumot, mert hogy ilyenek is vannak például, hogy...
1: Tehát az egész gyerekkoruk elveszik ezáltal, nyilvánvaló.
0: Annyi, hogy ez kicsit olyan, mint a bármilyen mondjuk elitő sportakadémia.
1: Aha.
0: Tehát most egy foci akadémián is ott vagy, tanulsz, napi 2 edzésed van, mit tudom én. Esetleg nem vagy bezárva. Ennyi. Ez lehet egy különbség. De hogy nyilván ott is a munka. De egyébként olyanok vannak, hogy annyira szigorú a kontroll, hogy meghatározott kijárási idő van egy ilyen kollégiumban, aztán randizási tilalom például, aztán rendszeresen mérlegelik őket, mármint hogy a testtömegüket megmérik, és extrém fogyókúrák vannak, ugye innen jött az egész téma, hogy megjelent a Telexen egy cikk, hogy 47 kg lehetett a maximum a lányoknál, és olyan diétákról derült, olyan diéták
1: rá derült fény.
0: Igen, ezt akartam kinyögni, hogy például a papírpohár diéta, minden étkezés csak egy kis papírpohárnyi mennyiség lehetett. Például.
1: De ezért így kíváncsi lennék, hogy miért pont a 47 kiló, vagy mi az, ami akik ezt előírták, ez így motiváltak, vagy azt mondja, hogy figyelj, ezek a szabályok, ezeket kell betartani, hogy ez mi alapján
0: a kamera,
1: derült ki.
0: A megjelenés.
1: Tehát, hogy mutat magának
0: így
1: a kamerában.
0: Van, egyértelmű. Aztán többen elmondták, hogy fellépések előtt a napi 500-800 kalóriát fogyasztottak összesen. Vagy van az édesburgonya diéta, ami édesburgonya, csirkemell, rizs.
1: Gyakorlatilag felteszik rá az életüket, hogyne? Mert hogy ugye ezt az előbb említettük, hogy nem tudjuk, hogy ez vajon meddig tart.
0: Volt, aki arról számolt be, hogy egy héten át csak banánt és vizet. fogyasztott egy fotózás vagy videoklip felvétel előtt, és több női idol elmondta, hogy bizonyos időszakokban egyetlen étkezést engedélyeztek számukra naponta.
1: Hát az egész testüket igazából, és ez az egészségüket is tönkreteszi.
0: Hogyne.
1: És, hogy, és mégis úgymond beáldozzák, mert hogy van egy olyan motivációjuk, vagy egy olyan, nem tudom, rajongásuk az, hogy most ők mutassák magukat, hogy mit kaphatnak ők cserébe, vagy mit ígérnek nekik.
0: Hát erről is
1: aminek
0: volt
1: hatására
0: szó,
1: ők ezt is, megteszik.
0: Majd erről is beszélünk, hogy ezek a produceri irodák, vagy cégek, vagy nem tudom, mik hogyan semmizik ki egyébként ezeket a szerencsétleneket, de az ön véleményre vagyunk kíváncsiak, mit gondol erről az egészről. 74-444-444.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Rádió. A

0: Ez az Antrics reggel 8.38-kor, július 23-án, egy csütörtökön. Folytassuk beszélgetésünket a média végül
1: showbiznisz,
0: is.
1: Showbiznisz. Igen, a K-pop kapcsán, de úgy egyébként erről a jelenségről így beszélgettünk eddig.
0: Ugye az előbb kérdezted, hogy vajon mi motiválja ezeket a koreai előadókat arra, hogy tényleg az egészségüket, az életüket, a mindenüket feltegyék. Hát gondolom én, hogy nyilván azért ott van a sztárság, a pénz, a csillogás.
1: A figyelem, gondolom. Az elismertség.
0: Az a helyzet, most már javult a helyzet, azt írják az interneten legalábbis, de azért 10 éve még voltak komoly visszaélések, szerződésekkel például. Tehát, hogy nagyon sok olyan esetről hallottunk, vagy lehet olvasni, hogy az előadónak nem volt beleszólás abba, hogy milyen dalt énekeljen. Ugye már egy
1: Ez a kinézetében egyértelműen nem volt semmi.
0: Okay. Milyen interjúkat adjon, mit mondjon egyáltalán egy interjúban, és így tovább,
1: Egyáltalán, hogy élje az életét, a magánéletét, akár az alvási, evési szokásai. Tehát ahogy mondtam az elején is, hogy egy árucikként vannak kezelve ezek a sztárok, mert hogy sztárok ők egyáltalán, vagy csak egy, vagy így rámondjuk, mert hogy ki is valójában a sztár, de hát ők ilyen csak egy ideig sztárok, nem?
0: Persze.
1: Egy ilyen nagyon rövid időre, amíg ki lehet őket zsigerelni, és kivenni belőlük minden.
0: Igen.
1: Aztán szélne kereszteni őket.
0: Az a helyzet, hogy ugye a cég maga birtokolja a márkát, a zenekar nevét, a logót, a rajongói klubokat, a mindent, videókat, dalok, minden a cégé. Ők csak ott vannak, mint díszlet.
1: Ez a legszomorúbb az egész, hogy ebből az ember elveszik.
0: Igen.
1: Tehát maga az, hogy egy érző emberi lényről beszélünk, teljesen tárgyasítják őket.
0: Így van, és ez régebben úgy működött, 10-15 éves kizárólagos szerződéseket kötöttek, ezt úgy hívta a sajtó, hogy rabszolgaszerződés. Aztán 2009 óta ez már nem lehet megtenni, már 7 évre lehet maximum szerződést kötni. Úgyhogy szép és jó, meg mit tudom én, a csillogás, meg a tökéletes koreográfia, meg a nem tudom, nem az én műfajom, tehát én nem tudom értékelni, de hát nyilvánvalóan nagyon sokan szeretik.
1: Abszolút, tehát valamire csak felépítik ezek a producerek.
0: Érthető.
1: Meg ezek az ügynökségek arra az egész, hogy tudják, hogy mi a kereslet.
0: Persze.
1: És ők meg ugye azt adják, amire ugye a legtöbben úgymond így rácuppannak, és hát amire áldoznak pénzt, időt és energiát.
0: Így van.
1: És ez egy hatalmas bevételi forrás ezeknek a cégeknek.
0: Csak kérdés, hogy maga az ember aztán tényleg hol marad a végén? Marad-e a végén? Mert egyébként voltak
1: sajnos én azt gondolom, hogy nem. Hogy legalábbis, ha valaki ebből ki szeretne szállni, vagy ki tud szállni, szerintem utána komoly szakember segítségére van szüksége, hogy ezt feldolgozza, ezt
0: hát
1: az egész folyamatot.
0: Hát ha ki tud szállni, mert hogy egyébként 3 ilyen nagy K-pop előadónak is a pályafutása tragédiába torkollott, az online zaklatásoktól kezdve mindenféle kis zsákmányolások miatt, úgyhogy nem egyszer.
1: Nem.
0: Az egyszer biztos. Zenélünk, aztán pedig folytatjuk.
2: Ez az Antrics reggel.

0: Ez az Antik reggel 8.48-kor, július 23-án csütörtökön. Folytatjuk a mai témánkat, ami a show businessről szól, hogy hol marad belőle az ember, is volt egy telefonunk, úgyhogy hallgassuk a véleményt.
1: Jó reggelt!
2: Hozzá szeretnék szólni a műsortokhoz. Én csak saját tapasztalatot szeretném elmondani, mert ki szerettem volna én is próbálni ezt a... Hát, hogy milyen híresnek lenni. Uh-huh. 10 évvel ezelőtt volt egy ilyen hóbortom, hogy elmentem az X-faktorba. Innél Szekszárdon a meghallgatáson tovább jutottam, elég nagy sikerre, és 6-7 év voltam Budapesten a felvételeken, minden reklámba szerepeltem, de azt azért hozzáteszem, hogy nem azért, mert sztár szerettem volna, hanem kíváncsi voltam, hogy hogy lehet elérni, hogy sztár legyél. Nem olyan egyszerű az út. Tehát tulajdonképpen minket ilyen karámok közé raktak be, mint a szarvasmarhákat, egész nap napon kellett kilenni, alig volt mit innunk, azért csak, hogy tömeget mutassunk a képernyőn, és megmondták azt is, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogyha te valami képességed van, nem azt kérik, hanem azt kérik tőled, amiből ők showt tudnak csinálni, és minél nagyobb nézettséget tudnak elérni. Tehát az egész nem arról szól, hogy a te képességed meg a tehetséged, hanem azt, amit a képernyőre akarnak tenni, akik ezt az egészet megszervezik. Hát nem jutottam be az élőadásba, de a mentorok elé kijutottam, volt egy jó show műsor, de hát ennyi elég volt nekem, hogy egy életre megtapasztaljam, hogy milyen a sztárság felé az út. Ennyit szerettem volna elmondani.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Szuper, köszönjük szépen a telefont. Legyen szép napja.
2: Sziasztok, hello.
0: Köszönjük a telefont.
1: Na, hát akkor egy hallgató, aki a közelből megtapasztalta.
0: Így van. Szerintem egyébként az a probléma, hogy talán remélem, hogy már kevésbé igaz, de talán még ma is kevesen ismerik fel, hogy egy ilyen műsor mennyire mű.
1: Hogy egy rajtuk van ez a rózsaszín szemüveg, és egy kicsit így
0: hát,
1: a lufiban érzik, hogy hú, ez minden szép, minden jó, aztán majd
0: igen, meg amikor nézed mondjuk ezt a műsort, és akkor hogy mehet be, hát hogy hiheti magáról, hogy, meg mit tudom én közben, meg hát azért lett behívva konkrétan, igen. Ugye már erről is tudunk, hogy keresik az embereket, hogy lejárassák magukat némi kis pénzért cserébe.
1: De hát ugye arról már régebben a tehetségkutató műsorokról is sokat beszéltünk az elején, még hogyha belegondolunk akár meg a sztár, vagy ugye X-faktor, onnan még mennek azok, tehát még aktívak azok az énekesek. Talán ott még nem ment el ennyire, vagy csak azt hiszük, hogy nem ment el ilyen irányban ez az egész, mert onnan még azért fennmaradtak, ugye akár Rúzsa Magdi, vagy a Karamell, és azt gondolom, ők azért úgy legalábbis innen látszólag emberek maradtak, és megy a karrierjük, és értéket teremtve zenélnek a továbbra is.
0: Szerintem ott is megvolt már ez, hogy tele lett tűzdelve, mindenféle. Megvolt a tehetség, oké, egy része, de megvolt ugyanez a show műsor elem, hogy akkor lehessen röhögni. Ugye most nem véletlen az, hogy a mai X-faktorokban, vagy akármikben, amikor elkezdik, akkor hosszú-hosszú órákat töltenek azzal, hogy a válogatókat mutatják.
1: Hát igen, meg ott már az is a biznisz része lett, hogy kicsit azért úgy megalázzák a jelentkezőt, kinevetjük, egy showt rakunk köré, eljátsszuk azt, hogy most te milyen vagy. Tehát ebben ez az egész csak arról szól, hogy a nézettséget növeljék.
0: Így van, a láttatás. Igazából. Amikor sírnak a mentorok, ugyanez, tehát nehogy elhiggyük, hogy tényleg meg elérzékenyünk.
1: Akkor viszont ők jók színészek?
0: Hát például.
1: Ezek szerint.
0: Hát, így van. Köszönjük a telefon, nagyon érdekes volt hallgatni. Zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat. Maradjon velünk.
3: Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 2 perc múlva lesz 9 óra, július 23-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, összekezdjük röviden az óránkat. A show businessről beszéltünk, annak árnyú oldalairól, amiről már van valamiféle tudásunk, információnk, de nagyon sok mindenről még mindig nem tudunk.
1: És akkor hoztuk ezt a K-pop példát, és én most ebből tanultam sokat, koreai popról van szó,
0: van.
1: És hát az eléggé szélsőséges elvárásokkal, nyomással, akár az étkezés terén, de az egész életvitelükre rányomja a bélyegét ez a nem is tudom, zenei műfaj, de hogy ők vajon tehetségesek is abban?
0: Nem tudom.
1: Vagy csak a mindenféle intelligens technológia segítségével ezt mondjuk feljavítják, hát mert ugye, erről ugye nem beszéltünk közben.
0: Beszéltük azt, hogy eleinte nem is dönthetik el, hogy mit énekeljenek, tehát hogy oda van rakva, ezt kell, aztán utána nyilván most már ugye a hangokat is különböző módokon lehet szépíteni, úgyhogy ki tudja. Na de kifutunk az időből, úgyhogy köszi Vali, hogy itt voltál.
1: Köszi, szép napot mindenkinek.
0: Szia. Köszönjük a véleményeket is a folytatásban. Szabó Noémi, a Tarka Esti Szexert szakmai és sportigazgatója érkezik, akivel átbeszéljük az off-season történéseit, úgyhogy maradja velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Augusztus közepétől nehezedik majd a legnagyobb nyomás az albérleti piacra. 2 meteorra is érkezik július utolsó éjszakáján. Majd hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A legnagyobb nyomás várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedik majd az albérletpiacra, ezért most még kedvezőbb ár és kínálat alapján választhatnak az albérletet keresők, hívta fel a figyelmet a Duna House ingatlan közvetítő szerdán az MTI-nek eljutatott közleményében. A nyári csúcsidőszak után a kínálat alakulása határozhatja meg az árak irányát, bár az elmúlt időszakban bővült a választék, a befektetői lakásvásárlások visszaesése miatt a következő hónapokban kevesebb új bérlemény jelenhet meg a piacon, ez emelheti az árakat. Félidejéhez ért az a fővárosi 10 hetes közlekedésbiztonsági kampány, amelyet a vakáció kezdetével hirdetett meg a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. Szerdán a Margit szigetnél tartottak ellenőrzést a rendőrök, még 5 héten keresztül tartják ezeket, ezek során nyomatékosítják, hogy a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben, a kijelölt helyszíneken adott esetben sebességellenőrzést végeznek, továbbá a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását ellenőrzik. Erre azért van szükség, mert nyáron a gyerekek sokkal több időt töltenek közterületen. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-vel. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre. A jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Hodai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyert el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a 33. Palicsi Filmfesztivál versenyprogramjában, jelentették be szerdán a fesztivált záró sajtótájékoztatón. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező munkája humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával emelkedett ki a mezőnyből. A legjobb filmnek járó Aranytorony díjat Laurent Michelli Nino Dalla Nui című filmje kapta. A nemzetközi zsűri méltatása szerint az alkotás bátor stílusával, erőteljes társadalom kritikájával és a kortárs filmes nyelv megújításával érdemelte ki az elismerést. A Palicsi filmes ünnepen 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél, a csúcshőmérséklet így 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt július 23-án, Fekete Dávid vagyok. A folytatásban érkezik Szabó Noémi, a Tarka SC Szexárd szakmai és sportigazgatója, akivel átbeszéljük az off-szezon történéseit, az átigazolásokat, na meg a célokat is. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 9 perccel július 23-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben Szabó Noémi, a Tarkácsi Szexárd szakmai és sportigazgatója. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Na hát beszéljünk az off-szezonról, hogyan alakult.
1: Hát igazából az első talán megemlíteni, hogy a legfontosabb magyar láncszemeink, mint például Dombai Réka, Holcz Rebi, Szűcs Gréti, Nyári Döniz, Bal Dominika, ők maradtak a keretnél, tehát számíthatunk a fiatal játékosainkra, illetve Hencsik Adrien és Pomsár Anna csatlakozik, és Pomsár Anna csatlakozik majd a felnőtt kerethez az augusztus 10-én kezdődő munkához, és hát remek

0: Úgyhogy szépen épült a magyar mag, és még van egy meglepetésünk, amiről nem beszélhetünk, úgyhogy majd lehet, hogy talán egy hét múlva megtudják a szurkolók. És ami még különleges, hogy nyilván ez költséghatékonyság szempontjából is fontos, hogy az idei szezont azt nem 4 légióssal, hanem mindössze 2 légióssal kezdjük meg, és az ő életkoruk, illetve a tapasztalatuk sem túl nagy, de mind a 2 nagyon tehetséges. Lesz egy amerikai centerünk, illetve egy kubai centerlányunk, akinek egyébként az idehozatal az nem volt egyszerű a vízum megszerzés tekintetében, úgyhogy kalandos volt az út, itt Rózsa Gábor és Murvai Szabi munkája az dicsérhető, hiszen úgy néz ki, hogy ők is majd 10-én tudnak csatlakozni a kerethez, úgyhogy lesz 2 színesbőrű játékosunk is. Jelen pillanatban egyébként az off-season az úgy telik, hogy amikor szabad ideje van Magyar Biankának, illetve a nem válogatottban lévő játékosoknak, akkor egyébként vannak edzések Szekszárdon a csarnokban, tehát például a héten is 2-3 közös tréning volt, hogy egyrészt az új játékosok ismerkedjenek a vezetőedzővel, illetve a már itt lévő játékosok is kapcsolatba kerüljenek az érkezőkkel, úgyhogy 6-an gyakoroltak a héten. Dombai Réka is itt volt, ugye ő részt vett a magyar női válogatottal az első felméréseken. Sajnos egy picit begyulladt az achillesze, de most ő kezelés alatt áll. A válogatott felkészülése Völgyi Péterrel egyébként úgy néz ki, hogy volt egy ilyen 4-5 napos felmérés, és azt követően most van a lányoknak egy 2 hetes pihenés, még egy 2 hetes szünet, csak megnézték, hogy milyen állapotban vannak a behívott játékosok. De itt kitérnék már arra, hogy nagyon büszkék vagyunk, hiszen a bő 25 fős keretben a fiatal Szűcs Grétivel együtt 9 olyan játékos van egyébként, aki vagy szekszárdi nevelés, vagy pedig megfordult az NB1-es klubunknál, ugye, ha itt például Studer Ágnesre vagy Miklós Melindára gondolok, elég, ha csak a 2 talán legfontosabb nevet említem. És ha már Grétinél tartunk, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen ő már túl van az utolsó utánpótlás nemzetközi versenyén, Európa bajnokságon vett részt Magyar Gergely vezetőedzővel, ahol egyébként nagyon jól teljesített, 17 percet töltött a pályán, és a lettek ellen ugyanennyit dobott is, úgyhogy az volt neki a saját rekordja. Nem sikerült végül is a fő célkitűzést elérni a válogatottnak, nem kerültek a legjobb 8-ba, viszont a nagyon fontos 9. helyet megszerezték, így aztán az U20-as női kosárlabda válogatott bent tudott maradni az A divízióban, ami azt gondolom, hogy a sportáknak egy nagyon fontos mérföldkő, vagy egy fontos eredmény. Úgyhogy a Grétire büszkék vagyunk, de már ő is lent volt edzésen. Egy pici bokasérülés neki is van, de azt szerintem hamar rendbe fog jönni. Úgyhogy így dolgozgatunk szépen, aztán majd igazából a közös munka, az pedig augusztus 10-én kezdődik.
1: Na hát akkor folytatjuk egy idő alul, utána beszélgetés, maradja velünk.
2: Ez a Rádió Andrét.

0: Ez az Antrics reggel, a negyed tíz is elmúlt már július 23-án csütörtökön. Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Noémivel, a Tarkásti Szexárd szakmai és sportigazgatójával. Az off-szezon a témánk. Hogyan működik ez? Hogyan kell ezt elképzelni? Milyen szempontok alapján igazoltatok?
1: Hát igazából nyilván nagyon fontos a szakmaiság, tehát azért Magyar Bianca a vezetőedzőnek először is el kell dönteni minden szezon végén, hogy marad-e a vezetőedző, aztán a vezetőedzővel marad-e a stáb, ebben a mindenkori vezetőedzőnek mi szabad kezet szoktunk adni, tehát ebben szerintem nem érdemes beleszólni, hiszen nyilván véleményt lehet mondani egy sportigazgatónak vagy egy ügyvezetőelnöknek, de ezt azért a vezetőedzőnek kell eldönteni, hiszen a nap 24 óráját azzal tölti, akit maga mellé választ. Rachel-lel fog továbbra is dolgozni, tehát visszatér Szexárdra a fiatal amerikai másodedzőnk, viszont csere van az erőléti edző tekintetében, nem mintha Gyebrovszki Ádámmal nem lettünk volna megelégedve, nagyon szépen dolgozott ő is, csak ő neki Pécsen is van munkája az egyetemen, illetve ott is szeretett volna dolgozni, és egy kicsit így elaprózódott ebben a Szexárd-Pécs közlekedésben, úgyhogy egy szintén fiatal, nagyon agilis edző érkezik Székesfehérvárról, Hadlacki Bence személyében, aki most végzett frissen egyébként a testnevelési egyetemen, úgyhogy nagyon lendületes fiatalemberről van szó, úgyhogy így fog összeállni majd a szakmai team. Nyilván a szakmaiságon kívül a financiális lehetőségek mindig behatárolják egy profi sportcsapat életében azt, hogy kiket tud akár a szakmai vezetésére, és kiket tud játékosként igazolni. Mondjuk Rátkai Eszter, azt gondolom, hogy azért nem az egyik legolcsóbb kategória fiatalkora ellenére sem, hiszen ugye mindössze még csak egy 20 esztendős játékosról van szó, de már is draftolta őt egyébként a Phoenix Mercury, és egyébként kint is van az ESTI Amerikában most, ugyanis a csapat, aki ő draftolta, meghívta, hogy egy kicsit nézzen körül, hát kaptunk csodálatos fotókat és videókat, egyébként hamarosan lesz majd erről is egy bővebb beszámoló, hogy hogy töltötte kint az ESTI ezt az egy hetet, úgyhogy hát elég profi körülmények vannak egy ilyen WNBA-s női kosárcsapatnál, úgyhogy mi csak így a zöltözőt, meg a zuhanyzót, meg a csarnokot, meg az éttermet láttuk, de leesett az állunk, úgyhogy érdemes lesz majd abba is egy kicsit belepillantani. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mi játékosunk lett, de egyébként igyekeztünk több magyar játékost, és olyan magyar játékost, akit nem elsősorban az anyagi lehetőségek motiváltak, hanem azt, hogy szakmailag tudjanak fejlődni, és ez egy kölcsönös, közös konszenzus volt. Nagyon jól eső érzés egyébként, hogy Bianca olyan szinten foglalkozik egyéni képzés tekintetében a játékosokkal, hogy ezt többen észrevették a Magyarországon szereplő fiatal játékosok közül, és ez volt az elsődleges cél, mert ugye egy picit vitatott volt az ő személye, nyilván a szurkolóktól is érkeztek felhangok, ugye a csapat csak hetedik lett az elmúlt szezonban, de azért ne felejtsük el, hogy nyertünk egy Magyar Kupa ezüstérmet, tehát azért nem minden fronton volt ez csalódás, ez a szereplés. Azt elmondhatjuk, hogy azért szerettünk volna a legjobb négy közé kerülni, de reálisan az elmúlt szezont nézve én szerintem a legjobb helyezés így is csak a negyedik lett volna, tehát érmet azért nem sikerült volna szerezni. Az csalódás volt, utána pedig a legnagyobb csalódás, hogy nem az ötödik helyért játszhattunk, úgyhogy ez egy kicsit nehezítette az igazolást, viszont az, hogy a BIA ennyi egyéni képzést tartott a szakmai stábtagokkal együtt, erre sokan felkapták a fejüket, és ugye egy fiatal játékos pályafutásának a folyamán ez egy nagyon fontos kritérium, hogy megfelelő képzést kapjon, és ezért döntöttek nagyon sokan úgy, tehát szinte mindenki, akit megkerestük, az mellettünk tette le a voksát, úgyhogy így kialakult egy nagyon érdekes keret szerintem, ami ezekre a játékosokra épül, és nyilván ezek után már, hogy egy szélesbő magyar keretünk lesz 12 taggal, nem maradt már pénz arra, hogy itt négy légióst hozzunk, úgyhogy erre a két fiatal légiósra maradt pénz, hát ez így alakult. A légiósokat egyébként több szem nézi, tehát itt Rózsa Gábor, Szabó Gergő, két ügyvezető, aztán Murvai Szabi, Magyar Bianca, másodedzőnk Rachel is, tehát ők figyelték a játékosokat.
0: Itt az és ilyen akkor csapatmunka
1: abszolút,
0: volt.
1: Abszolút. És akkor az ügynökökkel is egyébként többen tartották a kapcsolatot. Itt a stábon belül mindenkinek megvan a feladata. Nyilván az ügynökökkel elsősorban az ügyvezetők tartják a kapcsolatot, illetve a remek angol tudása miatt Murvai Szabi meg a tapasztalata miatt ő nagyon sokat besegít ebbe, hogy az ügynökökkel tárgyaljon. És akkor végül is ennek a két fiatal játékosnak a szerződésére került pont a végén. Ők egyébként egy viszonylag olcsóbb árkategória az elmúlt évekhez képest. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére titkon én egy meglepetés csapatban bízom, tehát itt sok éhes, jó játékos van, aki szerintem rohamléptekben fog fejlődni a Bia kezei alatt, és nagyon fontos, hogy Dombai Rékának volt még egy év a szerződéséből, ő marad, hiszen azért úgy nagyjából köré igyekszik a vezetőedző építeni mindent, úgyhogy szerintem teljesen más aspektusok alapján igazoltunk ebben az évben, úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy ez majd mire lehet elég, de ha egy picit kitekintünk, és figyeljük az egyéb tendenciákat, például azt, ha nem kell messzire tekinteni, hogy Pécs, aki friss magyar bajnok lett, és neki sem engedi meg a financiális lehetőség, hogy induljon az egyébként kivívott Euróligában, de még az Európa kupában sem tud indulni, és azért a nevek tekintetében ő is egy picit szerényebb keretet állít össze, hiszen gyakorlatilag a Studer Ágnes, Török Ágnes és Összepovics Kingán kívül a többiek, szinte mindenki elment eligazolt Pécsről, úgyhogy talán így, ilyen szempontból egy nagyon picit a Pécs az ideihez képest gyengült, de hát ugye Zselko munkáját nem kell bemutatni, úgyhogy azért ott lesznek ők keményen a bajnoki címért szerintem harcba. Aztán Miskolcon ott edzőváltás történt, Völgyi Péter hosszú évek után átadta a stafétapotot Magyar Gergelynek, aki egyébként régen szintén volt itt 5 éven keresztül edző, úgyhogy érdekes lesz a Miskolc is. Győrben teljesen új alapokon, újra rendbe tették a klubnak a büdzséjét, és ott egy újra egy feltörekvő, egy éhes csapat formálódik. Sopron nagyon stabilnak tűnik, ugye Sopron vállalja is az Euróliga megmérettetést, tehát azért ez érdekes lesz. Az összességében elmondható szerintem, hogy mindenképpen valamennyit gyengülni fog a magyar bajnokság. Azt is olvastuk a napokban, hogy a Székesfehérvár, tehát a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia nem vállalta az élvonalbeli szereplést, úgyhogy 12 csapat helyett sajnos 11 csapat lesz jelen pillanatban, illetve volt olyan esztendő, amikor a Nemzetközi Kupában, Euroligában 6 együttes is vállalta a megmérettetést, most ugye csak 2 fogja, a Miskolc, illetve a Sopron, úgyhogy ez szerintem mindenképpen szomorú tendencia. Nyilván fontos itt az életben maradás és a kluboknak a stabilizálódása, mert mondom, egy picit most úgy látszik, hogy kevesebb lesz mindenhol a büdzsé.
0: Na hát akkor innen folytatjuk a dal után.
2: Ez az Antrit reggel, a

0: Kettő perc múlva 9:30 lesz, július 23-án csütörtökön, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Noémivel, a Tarkásti Szexárd szakmai és sportigazgatójával. Az off-szezon a témánk, és említetted, hogy egy fiatal, agilis és éhes csapatot raktatok össze, és az utánpótlásra már tavaly is nagyban számítottatok. Gondolom, akkor fontos lesz továbbra is, és az is, hogy a fiatalok szintet lépjenek.
1: Így van, hát nem csak tavaly, hanem én azt gondolom, hogy egy nagyon tudatos építkezés folyik hosszú évtizedek óta az utánpótlás tekintetében. Ugye mindig elmondom, hogy az akadémiák elszívó ereje, hál' Isten ez most csökkenni látszik, ezt ugye el tudom mondani. Nagyon-nagyon sok gyerekünk van, például az U16-os keret az 25 fős, ami sosem volt. Tehát ott mindenképpen kell egy AB csapatot indítani, és hát nincsen följebb sem problémánk létszámban egyáltalán, tehát az U18-esok is elég sokan vannak, és az U14-es is 18 fővel kezdik majd meg a munkát, úgyhogy én nagyon büszke vagyok minden korosztályunkra, és itt is elmondható, hogy szinte minden korosztályból van a nemzeti válogatott bő keretében játékos, ugye Szűcs Grétiről már beszéltünk az U20-as korosztály tekintetében, az U18-as bő keretben ott volt Nyári Döni, sajnos ő nem utazik most az Európa bajnokságra, de azért dolgozott a válogatottan, most már itthon dolgozik, aztán az U18-al ott van, vagy bocsánat, U16-tal ott van Pomsár Anna, akire nagyon büszkék vagyunk, és reméljük, hogy ő ki tudja harcolni azt, hogy a szűk kerettel tudjon majd utazni, és a legkisebbeknél pedig folyamatosan behívót kap Szabó Panni és Hackl Lotti, úgyhogy én úgy érzem, hogy nagyon szépen dolgoznak itt a kollégák, és minden korosztályból van egy-két játékos. Egyébként a teljes utánpótlásunk is a legfiatalabbak eltekintve, nyilván az U11 meg az U12 picit később kezd majd, de a serdülő korosztálytól felfele mi is augusztus 10-én kezdjük meg majd egy bő két hét múlva a munkát. A Garai Gimnázium lesz az egyik otthonunk, illetve hát lesznek nagyon klassz kapcsolódó programok, úgyhogy terveztünk a gyerekeknek egy csomó kis kulturális programot is itt Szexárdon, itt a Babics Emlékháztól kezdve a Petrics Mézes Kalács Múzeumon át mozin keresztül sok helyre visszük a gyerekeket, hogy azért ennek egy kis csapatépítő jellege is legyen, hiszen ilyenkor ugye nyáron mindig történik egy korosztályváltás, van, aki mondjuk még U16-os marad, de van, aki meg már nem serdülő, hanem U16-os lesz, és akkor ezeket a gyerekeket azért újra egybe kell hangolni, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is, mert sokszor a főleg ilyen fiatal lányoknál az eredményesség azért azon is múlik, nem csak azon, hogy mit tudnak a kosárlabdából, hanem hogy milyen hangulat van edzéseken és edzésen kívül, milyen kapcsolatot ápolnak a gyerekek egymással. Úgyhogy a hosszú kemény munkának én most látom, hogy kezd beérni a gyümölcse, és nagyon örülök annak, és büszkék vagyunk a szülői garnitúráinkra, mert most lassan kezdik azt belátni, hogy azért az akadémiákon sincs kolbászból a kerítés, és ennek én nagyon örülök, mert hogy így mi, mint kis klub, kvázi egy nagyon pici megyeszékhelyen kevés merítésből nagyon jó kis utánpótlást tudunk építeni, és most ez a tendencia egy-két éve megkezdődött, és én nagyon-nagyon pozitív vagyok, hogyha jól dolgozunk, ügyesen dolgozunk, és jól érzik magukat itt a gyerekek, akkor ez a tendencia tovább folytatódik, hiszen a mostani felnőtt csapatunkban is 4 saját nevelésű fiatal mindenképpen ott lesz a keretben, úgyhogy én úgy érzem, hogy erre igazán büszkének kell lenni, hiszen ez nagyon egyedülálló ma Magyarországon.
0: Na végén egy utolsó kérdés, cél, remények?
1: Én nagyon pozitív vagyok. 1-4. 1-4 a bajnokságban, és hát a kupában nyilván a sorsolástól függ, mert ott azért, ha túl erős ellenfelet húzunk, ott ki lehet pottyanni rögtön az első párharcban, ha mondjuk kapsz egy csopront, akkor nem biztos, hogy ott vagy a 4-ben, de én most nagyon-nagyon bizakodó vagyok, persze minden évben optimista vagyok, de én most úgy érzem, ahogy látom a neveket, sok magyar játékos egyébként, például itt Varga Alizra gondolok, vagy Pap Klaudiára, többen kisvirág, többen eligazoltak, vagy már évek óta külföldön játszanak, hát ez sajnos összefügg azzal, hogy gyengül a magyar bajnokság, és gyengülnek a financiális lehetőségek, viszont ez szerintem most előttünk pont megnyit egy teret, egy ilyen kis piaci rést, hogy így mondjam, én azt gondolom, hogy most oda fogunk érni a 4 közé, de ehhez aztán minden szexárdi kézre, torokra, hangra, szimpatizánsra, sőt, még ellendrukkerre is mindenkire szükségünk lesz.
0: Na, legyen így, sok sikert, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi pedig foglalkozunk majd még az időjárásunkkal, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Carpedor jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630-883-83-51. Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Ez az Antrit reggel 3:40-kor július 23-án csütörtökön, ahogy ígértem, lessük meg még egyszer mai időjárásunkat. 25 fok környékén járunk, ennél melegebb elméletileg nem lesz ma, mert hogy a napot nem nagyon látjuk majd mostantól, dél magasságára írnak esőt, úgyhogy egy, vagy legalábbis egy záport, úgyhogy egy esernyő az elfér a tatyóba, egyébként nyári ruha divattippünk más nem lehet, és fontos megjegyezni még, hogy az éjszaka 14 fokig hűl majd vissza a hőmérséklet, úgyhogy lehet majd szellőztetni, meg lehűteni a lakást, úgyhogy így készüljön a mára. Aztán az orvos meteorológiára is térjünk ki még egyszer. A nap nagy részében hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szeles időben, mert hogy az is lesz, fellerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk majd. Úgyhogy ez a mai receptúra, így készüljön, hogy kiberészkedik a nagyvilágba. Zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelt. Maradjon velünk!

0: 3 perc múlva lesz 10 óra július 23-án csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor összegezzük egy picikét, hogy mi történt eddig. Hát mozgalmas volt a reggelünk, az egyszer biztos. A napi 5-ös tagjait kérdeztük arról, hogy szerintük mi a filmvilág legikonikusabb mondata, mindenki tudott mondani, jó volt. Aztán pedig beszéltünk egy picikét a szórakoztató ipar árnyoldaláról, a koreai pop kapcsán. Végül pedig Szabó Noémi, a Tark HST Szexár szakmai és sportigazgatója volt a vendégünk, akivel átbeszéltük az off-szezon történéseit, az átigazolásokat, na meg nyilvánvalóan a célokat is. És most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei Géci Adriennel, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt. Addig is minden jót, kitartást, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac@dailyasc.hu.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet.

0: Rádiósnak lenni jó!
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Kormány ciklusokon átívelő vasúti fejlesztési program indul. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Gyerekkórház. Mátmenetileg megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható. A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A jövő heti lesz a 7. rendkívüli ülés. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az idei nyáron is több ezer általános iskolás diák, köztük egyszülős, nagycsaládban nevelkedő és tanodás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján lévő Fonyódligeti Erzsébet táborban. A vakációs táborozás augusztus végéig tart, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A táborozók részt vehetnek többek között sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon, koncerteken, kézműves foglalkozásokon és digitális kompetencia fejlesztő programokon is.
2: Rádió Andrit időjárás.
3: Ma egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozott a frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, emiatt szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, zivatarok környékén is lehetnek erős, akár viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
4: Szép napot kívánok Önöknek, remélem, hogy jól indult a napjuk, akár már túl vannak a délelőtti teendők egy részén, akár most pörögnek fel igazán. Jó, hogy velünk tartanak, ebben az órában is forognak a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrét, és ma július 23-ához lapoztunk a naptárunkban. Csütörtök van, ne felejtsék el felköszönteni Lenke nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti, egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet a térségben, és helyenként kialakulhat esőzápor, akár zivatar is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután majd 24 fok várható itt Szekszárdon és környékén, ami pedig a folytatást illeti, holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet. Holnap napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő itt Szekszárdon és környékén.
1: Ez a Rádió Antrét!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A repülésről sokaknak elsősorban az utazás, a nyaralás vagy éppen a repülőgépek látványa jut eszébe. A légi közlekedésnek azonban komoly környezeti hatásai is vannak. Ezek bemutatására hirdettek most fotópályázatot. A kezdeményezés Tolna megyében, így Szekszárd környékén élő fotósok számára is lehetőséget kínál a nevezésre. Repülés a teljes kép címmel hirdetett fotópályázatot a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület. A szervezők amatőr és profi fotósok képeit egyaránt várják. A céljuk az, hogy a fotográfia segítségével láthatóvá váljanak a légi közlekedés olyan környezet és egészségi hatásai, amelyekről ritkábban esik szó. A pályázaton a repülés mindennapi működéséhez kapcsolódó jelenségeket szeretnék bemutatni. Ilyen lehet például a kerozinfüst, a zajterhelés vagy a hőszennyezés, de a légiforgalom egyéb környezet és egészségi hatásait is meg lehet örökíteni. A szervezők szerint a kezdeményezés egyben a tudatos közlekedés fontosságára is felhívja a figyelmet. A pályázatra olyan fényképekkel lehet nevezni, amelyek Magyarországon 2024. január 1-e után készültek. Egy pályázó legfeljebb 5 saját készítésű, digitális vagy digitalizált fotót küldhet be. Mesterséges intelligenciával generált vagy módosított képeket nem fogadnak el. A bírálat során fontos szempont lesz, hogy a téma mennyire egyértelműen jelenik meg a képeken, mennyire meggyőző és kreatív a megközelítés. A zsűriben a kiíró szervezetek munkatársai mellett vizuális környezetvédelmi és repülési szakemberek is helyet kapnak. A közönségdíjról pedig nyilvános online szavazás dönt majd. 3 díjat osztanak ki egyébként, egy általános elismerést, egyet a 18 és 25 év közötti fiatal pályázóknak, valamint egy közönségdíjat. A pályaműveket szeptember 6-áig várják. Az eredményhirdetés és a díjátadó pedig október elejé lesz a repülés környezeti hatásairól szóló szakmai program keretében. A részletes pályázati feltételek a Magyar Természetvédők Szövetségének honlapján olvasható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan előadó következik, aki évtizedek óta meghatározó alakja a könnyű zenének. Madonna számtalan slágert adott a világnak, a Music pedig igazi buli himnusz lett, amely ma is pillanatok alatt jókedre hangol. Ez következik most itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt 11 óra, úgyhogy hamarosan érkeznek a hírek, így én most néhány pillanatra elhallgatok. A hírek után azonban folytatjuk a csütörtöki zenei délelőttet, úgyhogy maradjanak velünk, mert még sok kedvenc sláger következik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma húslevest ebédelhetünk darag aluskával, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható kijevi csirkemell, burgonya pürivel, vagy választható vadasmarha zsemlegombóccal. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt gyümölcslevest ebédelhetünk, vagy kérhető cukkini krémleves fokhagymás kenyérkockával. A főételek közül pedig választható rántott trapista sajt rizssel, tartárral és salátával, vagy kérhető zsivány pecsenye fokhagymás sült puliszkával és salátával, a C-menü pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. A pizza ma mai kínálata, itt magyaros gombalevest ebédelhetünk csipetkével, az A-menü leves plusz szezámmagos csirkemell burgonya pürével, a B-menü pedig leves plusz bolonyai spagetti.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Hempál Gyerekkórház. Ma átmenetileg megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Azt írta, az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, fűzte hozzá. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indította a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. A 3-as metró meghosszabbításának tervei készen állnak. Az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonala a 3-as metró Káposztás-Megyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak, közölte a főpolgármester Szerdán Facebook oldalán, reagálva a Magyar Péter kormányfő és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közös sajtótájékoztatóján elhangzottakra. Közölte, most a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás fér bele pénzben és időben, de ez is óriási előrelépés, mert így a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. Megnyílt az irányasereg.hu oldalon a regisztrációs felület a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről szóló miniszteri tájékoztatóra. Ruszin Szenti Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán jelentette be, hogy megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket fiatalítás címén eltávolítottak a hadseregből. A miniszter a bejegyzésében jelezte, hogy augusztus 1-én minden érintett katonát várnak a Bálna Honvédelmi Központban. Most az irányasereg.hu oldalon megnyílt a regisztrációs felület erre a minisztériumi tájékoztatóra.
2: Rádió Antrit időjárás!
6: Ma egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél, a csúcsomérséklet így 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép napot kívánok Önöknek, mert 11 óra után járunk, és bízom benne, hogy egy kis zenével könnyebben telik a nap. Akár munka közben hallgatnak bennünket, akár úton vannak, örülök, hogy velünk vannak. Induljon is a következő kedvenc.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A nyári időszakban sokan ülnek autóba, motorra vagy éppen biciklire, hiszen egymást érik a kirándulások és a nyaralások. Öcsémben most azok is kérhetnek egy kis égi segítséget, akik szeretnének biztonságban útra kelni. Július 26-án Szent Kristóf napjához kapcsolódva különleges járműszentelést tartanak Öcsémben. Szent Kristóf az utazók és a közlekedők védőszentje, ezért a helyi templomban a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisét követően a templom parkolójában megáldják a járműveket és az utasokat is. Vagyis aki autóval, motorkerékpárral vagy akár biciklivel érkezik, az kérhet áldást a közlekedési eszközére. A szervezők mindenkit várnak, aki szeretné a mindennapi közlekedéshez vagy a hosszabb utazásokhoz ezt a különleges gesztust. A nyári utazások időszakában egyébként is sokkal többen indulnak útnak, ezért ilyenkor különösen fontos a figyelem és a türelem. A biztonságjöv, a megfelelő sebesség és a szabályok betartása természetesen továbbra is elengedhetetlen, az öcsényi járműszentelés pedig ehhez adhat egy kis lelki pluszt.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A közlekedési szabályok időről időre változnak, hiszen az utak, a járművek és a közlekedési szokások is folyamatosan alakulnak. Most országosan társadalmi párbeszéd indult arról, hogyan lehetne biztonságosabb és kulturáltabb a közlekedés Magyarországon. A kezdeményezésben Szekszárd önkormányzata is részt vesz. A biztonságosabb közlekedés érdekében országos társadalmi egyeztetést indított a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A cél, hogy a közlekedési szabályok jobban igazodjanak a mai kihívásokhoz és hatékonyabban segítsék a balesetek megelőzését. A szakmai előkészítésben Szekszárd megyei Jugúváros önkormányzata is részt vesz, így a jövőbeni szabályozás kialakításakor a helyi tapasztalatok is megjelenhetnek. A változtatások szükségességét a közlekedés biztonsági adatok is mutatják. Az elmúlt évben Magyarország útjain 456 ember vesztette életét közúti balesetben, több mint 4500-an súlyosan, több mint 14000-en pedig könnyebben sérültek meg. A balesetek jelentős része tudatos szabályszegéshez köthető, ezért a felelős közlekedési magatartásnak továbbra is kiemelt szerepe van. Az egyeztetés 5 fontos területet érint. Szó van az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtások elleni fellépésről, a szankciórendszer szigorításáról, a modern technológiák és automatikus ellenőrzési rendszerek használatáról, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról. A minisztérium minden közlekedőt arra biztat, hogy mondja el a véleményét, hiszen a közlekedési szabályok végső soron mindannyiunk mindennapjait befolyásolják. A társadalmi egyeztetés kérdőívét online lehet kitölteni. A kezdeményezés célja, hogy a jövő közlekedési szabályai korszerűbbek, egyértelműbbek és mindenki számára biztonságosabbak legyenek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek. Ben.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma húslevest ebédelhetünk darag aluskával, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható kijevi csirkemell, burgonya pürivel, vagy választható vadasmarha zsemlegombóccal. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt gyümölcslevest ebédelhetünk, vagy kérhető cukkini krémleves fokhagymás kenyérkockával. A főételek közül pedig választható rántott trapista sajt rizssel, tartárral és salátával, vagy kérhető zsivány pecsenye fokhagymás sült puliszkával és salátával. A célmenü pedig vasi pecsenye petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. A pizza ma mai kínálata. Itt magyaros gombalevest ebédelhetünk csipetkével, az A menü leves plusz szezámmagos csirkemell burgonya pürével, a B menü pedig leves plusz bolonyai spagetti.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy kellemes nyárias hangulatú dallal folytatjuk. Robin Schulz remek érzékkel ötvözi az elektronikus zenét a könnyed dallamokkal, az Angus Down pedig tökéletes választása egy kis kikapcsolódásra vágynak. Ez következik most itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: a kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Mindjárt déli hírekkel jelentkezünk, aztán természetesen újra a zené lesz a főszerep. Egy pillanatra sem érdemes elkapcsolni, hiszen a hírek után is kellemes csütörtöki dallamokkal várjuk Önöket. Jövünk vissza hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: Rádiósnak lenni jó?
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Egy bódolt sofőr, két baleset. Képekkel a lelkekért, jó tanuló diát adó a tudásközpontban. Hideg front hoz esőt és pár fok lehűlés csütörtökön. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Tamásiban reklámtáblának a 61-es főútról letérve fának ütközött egy ozorai férfi. Július 21-én 3:47 körül egy autós Tamásiban közlekedett Szakály felé, amikor a Szabadság utcában feltehetőleg bódult állapota miatt letért az útról és egy reklámtáblának ütközött. A sofőr ezután elhajtott, majd egy bekerített telephelyen állt meg és elaludt. Mint kiderült, a 27 éves ozorai férfit korábban eltiltották a járművezetéstől, a kocsit ideiglenesen kivonták a forgalomból, évekkel ezelőtt lejárt a műszaki érvényessége és biztosítást sem kötöttek rá. A vezető oldalán kivágták a biztonsági övet, így nem lehetett használni. A szonda negatív eredményt mutatott, de a bódultság tünetei miatt a tamási rendőrkapitányság járőrei mintavételre állították elő a sofőrt a dombóvári kórházba. A fiatalember onnan egy kórház utcai telephelyre ment és beszállt egy lezáratlan autóba. A 61-es főúton Tamásiba indult el, majd egy földútra akart lekanyarodni, de a manőver során lesodródott az útról és egy fának ütközött. A sofőr másodszor már használta a biztonsági övet, így nem sérült meg, a kocsi azonban megrongálódott. Két kapitányságon is eljárás indult ellene, jármű önkényes elvétele, járművezetés bódult állapotban, vezetés az eltiltás hatálya alatt, valamint közúti baleset okozása miatt vonják felelősségre. A bonyhádi rendőrök a nyári szünidő alatt is kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek bűn és baleset megelőzési felkészítésére. Ennek részeként újabb nyári táborokban tartottak interaktív prevenciós foglalkozásokat, amelyek során hasznos ismeretekkel és élményekkel gazdagodhattak a résztvevők. Ezúttal a Bonyhádi Szakképzési Centrum Percel Mór Technikum által szervezett Percel táborban, valamint a Solymár Imre Városi Könyvtár nyári táborában találkoztak a gyermekekkel a rendőrök. A foglalkozások célja az volt, hogy a fiatalok játékos, ugyanakkor szemléletes formában ismerkedjenek meg a rendőri hivatással, a bűn megelőzés fontosságával és a mindennapi életben is hasznos biztonsági szabályokkal. A gyerekek betekintést nyerhettek a nyomozói munkába, megismerhették a bűnügyi helyszínen és néhány eszközét és módszerét, valamint saját tenyérnyomot is készíthettek, amely nagy sikert aratott a résztvevők körében. Kiemelt témaként foglalkoztak az internet biztonságos használatával is. A rendőrök prevenciós kisfilmek segítségével hívták fel a figyelmet az online tér veszélyeire, majd közös beszélgetés keretében dolgozták fel a látottakat. A program során szó esett a szerhasználat veszélyeiről és annak egészségügyi, valamint jogi következményeiről is. A fiatalok életkoruknak megfelelő tájékoztatást kaptak arról, milyen kockázatokkal jár a tudatmódosító szerek használata, és miért fontos a felelős döntéshozatal. A közlekedésbiztonság szintén fontos része volt a prevenciós foglalkozásoknak. Az egyenruhások felhívták a gyerekek figyelmét arra, hogy gyalogosként, kerékpárosként vagy rolleresként milyen szabályokat kell betartaniuk saját biztonságuk érdekében. A program másik népszerű eleme ezúttal is a drogszemüveg kipróbálása volt, amelynek segítségével a résztvevők megtapasztalhatták, hogyan változtatja meg az érzékelést és a koordinációt az ittas vagy bódult állapot. A bonyhádi rendőrök a nyári szünidő hátralévő részében is folytatják a bűn és baleset megelőzési programjaikat. A Tolna vármegyei gyermekvédelmi központ minden évben intézményvezetői elismerésben részesíti a kiváló, illetve jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diákokat. Az idei eseményt összekötötték egy adományozói kiállítással, amelynek részleteiről Hódi Katalin intézményvezetőt kérdeztük.
0: Mai alkalommal Képekkel a lelkekért című kiállítást hirdettünk meg itt a Csodálatos Tudásközpontban, és amiért nagyon fontos ez a mai alkalom az az, hogy már 3 éve, hogy a jó tanulóinkat külön díjazzuk, intézményvezetői dicséretben részesítjük őket egy kis pénzjutalommal, amit a nyáron elkölthetnek, és mindazokat a gyerekeket, akik 4 egész fölötti átlaggal teljesítenek, illetve a középiskolásaink 3,5 feletti átlaggal zárják a tanévet, őket szeretnénk ilyen módon elismerni. 3 éve már, hogy ez a program ilyen módon folytatódik, és hát nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy amíg 24-ben 15 gyermek volt, akit ilyen módon elismerhettünk, idén már 34 gyermek veheti át ezt az elismerést, ami nyilván nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen ügyesek, tehetségesek a gyermekeink, illetve azt gondolom, hogy azért példát mutat olyan szempontból is, hogy nyilván azok a nevelők, pedagógusok, akik velük foglalkoznak, ez a munka, ez látszódik a gyermekeink eredményeiben is. Nagyon örültünk, amikor a Tóth István kollégám megkeresett azzal, hogy mi lenne, hogyha ezt a kis ünnepséget megkoronáznánk egy kiállítással. És akkor vázolta fel azt az ötletét, ő ugye a Bárka Művészeti Szalonnak az egyik tagja, hogyha az ottani alkotók esetleg festményekkel támogatnák a gyermekvédelmet olyan módon, hogy aztán ezeket a festményeket, műveket kitehetnénk a gyermekotthonainkba, és ezzel is javíthatnánk mindenképpen, és hát komfortosabbá tehetnénk a gyermekeink környezetét. Természetesen nagyon örültem, és nagyon támogattam ezt a kezdeményezést. Arra azonban nem számítottam, hogy ekkora sikere lesz. 50 festményt láthatunk itt kiállítva, tehát ennyien voltak, akik azt gondolták, hogy érdemes csatlakozni ehhez az akcióhoz.
7: A rendezvényen a Bárka Művészeti Szalon és a Pécsi Színharmonikusok felajánlásának köszönhetően közel 50 darab festmény kerül átadásra, amit kiállítás keretében nézhettek meg a látogatók. A nem mindennapi összefogásról Tóth István Ferenc, a Gyermekvédelmi Központ egységvezetője beszél.
8: Van ennek egy személyes vonzata ennek a rendezvénynek. A munkahelyet váltottam, június 1-ével dolgozom a Gyermekvédelmi Központ Tolna vármegyénél. Jártam az otthonokat, és azt láttam, hogy szépek az otthonok, de lehetne színesíteni még ezen a gyermekeknek a terét, ahol közlekednek, ahol laknak. Tiszteletbeli tagja vagyok a Bárkának, vagy inkább mondanám, ilyen támogató vagyok a Bárkának, és felvetettem a Szekszári Bárkánál a titkárnak, Németh Katának, hogy mit gondol arról, hogyha felajánlanának néhány képet a munkáikból, amivel a gyerekeknek színesítenének, de én ezt úgy szeretném, hogyha felajánlanak valamit, akkor valamilyen keretek legyenek ehhez. Ezt elmondtam Katikának, aki azt mondta, hogy éppen lesz egy rendezvény jó tanulóinknak, és mi lenne a kettőt összekötnénk. Ami még hozzátartozik, hogy a Baranya megyei pécsi színharmonikusoknak, a szintén amatőr alkotók, festőművészek társulása, ővelük is jó kapcsolatunk van, illetve a Bárka most kezdik kialakítani egymással ezt a jó barátságot, jó viszonyt. Azt, amit mi látunk, hogy elkezdték ezeket, és nem csak azt van szó, hogy úgy néz ki a dolog, hogy itt valójában vadonatúj képek, tehát új képeket készítettek, az alkalomra készültek, a gyermeki léleket megcélozva, szóval egy fantasztikus élmény ez, amit most mi itt látunk.
7: Csütörtökön egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb. Szekszáron és a Vételkörzetben hajnalban 14, napközben 25 fok várható.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
9: Szép napot kívánok Önöknek, elérkeztünk a déli órához, ilyenkor talán már az ebéd is szóba kerül, vagy éppen egy kis pihenő következik. Bárhogy is telik a napjuk, maradjanak velünk, meg gondoskodunk tovább a jó hangulatról, zenével.
6: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobb

Amok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha valaki szombaton Tamási főtere felé jár, könnyen lehet, hogy már jóval korábban megérzi a rendezvény hangulatát és az illatokat biztosan. Ismét megrendezik ugyanis a Tamási bográcsmestere versenyt, ahol közel 20 csapat áll a bográcsok mellé. Idén ráadásul a gyerekek is falkon alatt ragadhatnak. Immár 26. alkalommal rendezik meg a Tamási bográcsmestere versenyt. A program helyszíne ezúttal is a Tamási Művelődési Központ előtti Túrmezei Erzsébet rendezvénytér, ahol szombaton közel 20 csapat mér összefőző tudását. A résztvevőknek a kiírásban meghirdetett retro ételeket kell elkészíteniük, a végeredményt pedig 3-tagú szakmai zsűri értékeli. Az már csak a délutáni eredmény hirdetésen derül ki, hogy idén kikészíti el Tamási legfinomabb bográcsos ételét. Az idei verseny egyik újdonsága, hogy most először gyermek kategóriát is meghirdettek. A szervezők szeretnék, ha a fiatalok is játékos formában ismerkednének meg a főzés örömével, miközben közösségi élményeket szereznek. A bográcsozás ugyanis nem csak az ételekről szól, hanem a közös készülődésről, a beszélgetésekről és a hagyományok továbbadásáról is. A főzés mellett egész délután kulturális és szórakoztató programok várják a látogatókat, az eredmény hirdetés után pedig diszkó zárja a napot. A rendezvényhez egy különleges kulturális program is kapcsolódik.

Tamási Művelődési Központban Fehér Attila kutató és gyűjtő Beatles relikviáiból nyílik kiállítás. A tálaton különleges tárgyakon keresztül lehet megidézni minden idők egyik legismertebb zenekarának történetét. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk! Rádió!

0: Amo kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A füge már nem csak a mediterrán országok gyümölcse, egyre több Tolnavár megyei kertben is megterem, és ha jó helyre ültetik, akkor bőséges terméssel is megörvendeztetheti a gazdáját. A füge a napos melegész szélvédett helyeket szereti, ezért Szekszet környékén és Tolnavár megye több részén is jó eséllyel nevelhető. Különösen kedveli a déli fekvésű falak és kerítések környékét, ahol a környezet még melegebb lehet. A növény gondozása nem túl bonyolult, a fiatal fügebokrok rendszeresen érdemes öntözni, az idősebb példányoknak viszont általában csak a hosszabb, száraz időszakokban van szükségük vízre. A túlöntözést nem kedveli, a téli hideg ellen pedig főleg a fiatal növényeket érdemes védeni. A füge különlegessége, hogy amit megeszünk, az valójában egy befelé fordult virágzat, amelyben rengeteg apró termés fejlődik, és bár sokan hallották már, hogy a füge beporzásában egy apró fügedarázs is részt vehet, a hazánkban termesztett fajták jelentős része ennélkül is képes termést hozni. A friss füge édes, zamatos gyümölcs, de készülhet belőle lekvár, szörp, vagy akár különleges kísérő sajtok mellé is. Ráadásul rostokat, káliumot és más értékes tápanyagokat is tartalmaz. Ha tehát van egy napos, védett hely a kertben, érdemes lehet helyet szorítani egy fügebokornak is. Tolna megye éghajlata sok helyen kedvező lehet a neveléséhez, a növény pedig megfelelő gondozás mellett évről évre édes terméssel hálálhatja meg a törődést.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Már megint egy hétfőked?
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
5: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostruvia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletekben.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő dal egy igazi örökzöld, amely az évek során sem veszített a varázsából. Cindy Lauper egyik legismertebb sláger a Time After Time, sokak számára kedves emlékeket idéz fel, és ma is ugyanúgy megérinti a hallgatókat. Ez szól most itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Ma hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat, éjszakai járatokat indít a MÁV a Campus Fesztiválról. Mád menetileg megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Ma hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Budapesten rendezi meg a központi pontot, partit. A ponthatárokról a felvételizők először itt értesülhetnek. A rendezvény központi helyszíne idén az ELTE Lágymányosi kampusza lesz. A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén is több helyszínen kísérhetik figyelemmel, ugyanis Debrecenben, Egerben, Győrött, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Óbudán, Pécset, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is lesz ponthatárváró rendezvény. Éjszakai járatokat indít a MÁV csoport a Campus Fesztiválról, a debreceni Nagyerdőről, közölte a vállalat Szeden az MTI-vel. A közlemény szerint a július 22-től 26-ig tartó fesztivál alatt a DKV egyes villamosai 14-16 percenként járnak, a nagyállomásról induló éjszakai buszok és a vonatok menetrendjét pedig összehangolták a villamos menetrendjével. Újabb látogatók próbáltak mobiltelefont bejuttatni a börtönbe. Két hozzátartozó a szabályokat súlyosan megsértve a budapesti fegyház és börtönben egy mobiltelefont adott át a fogvatartottaknak a plexifal fölött, közölte a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága az MTI-vel. Az vált gyanússá, hogy alig beszélgettek és folyamatosan figyelték a környezetüket, ezért később megmotozták a fogvatartottat, ekkor került elő a kis telefon. Megjegyezték, hogy a leggyakoribb tiltott tárgyak, mint például a mobiltelefon, gyógyszer vagy bármely kommunikációra alkalmas eszköz bejutása súlyos biztonsági kockázatot jelent, a hozzátartozók felelősségét a rendőrség vizsgálja. Egyre több gyermek óvodai felvételét kénytelenek elutasítani a kötelező védőoltások hiánya miatt Dalmáciában. A horvát előírások szerint csak az a gyerek vehető fel az óvodába, aki életkorának megfelelően megkapta a kötelező oltásokat. Ez alól kizárólag az orvosilag igazolt ellenjavallat jelent kivételt. Splitben az idén beadott 1591 felvételi kérelem közül 208 olyan gyerekre vonatkozott, akinek orvos indok nélkül hiányos volt az oltási dokumentációja. Tavaly még 106 ilyen kérelmet nyújtottak be. Az óvodai szakembereket tömörítő egyesület szerint korábban az oltást elutasító szülők többnyire be sem adták a gyerekük felvételi kérelmét, az utóbbi időben azonban egyre többen próbálják beíratni gyereküket, annak ellenére, hogy nem felelnek meg a feltételeknek.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A csúcsmérséklet így 23 és 29 fok között alakul, délkeleten lehet a legmelegebb.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
6: 13 óra után járunk, 3 perccel a stúdióban Vörös Levent, egészen 18 óráig pörögnek a legnagyobb dalok. Odakint bár nem annyira jó az idő, mi azért együtt szórakozunk itt az Eiffel 65-val, ezt tőlük a Blue.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Stupid! Ez volt itt a Dancriton, 13 óra, 19-kor a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között, ahol már egy olyan énekesnő jön, aki mindkét kategóriába befér, legutóbb a foci VB-n lehetett vele találkozni. Több mint 25 éve benne van a zeneiparban, de körülbelül 30 évesnek néz ki. Hogy ki ő, talán nem nehéz kitalálni. A kolumbiai bombázó Shakira énekel, eztől az Objection, itt a Dancriton.

0: Ha szombat este táncol, 1979-ben repültünk vissza a Neoton familiával, itt az Antréton a ma kedvenceid, meg a tegnap slágerei között. Tűpontosan 13:30 ütött az óra, július 23-án. Csodaszép délutánt kívánok, már túl vagyunk a hét felén, csütörtökön, egyébként pedig Lente nap, névnap van ma. A Lenke név női név, a 19. századi magyar névalkotása német Lenchen és a szláv Lenka névből ered egyébként. Ezek több név, a Helena, a Magdaléna önállósult becézett alakjából erednek. Egyébként pedig vannak születésnaposaink, például Ferenc Vilmos szekszárdi borász, jó egészséget és boldog születésnapot kívánunk neki, de ennap szülöttje Woody Harrelson, Emmy díjas amerikai színész, Martin Gore, Britpop zenész, a Depeche Mode együtt egy zenei agya, Polgár Judit sakkozó, akinek ha most elkezdeném sorolni az eredményeit, akkor holnap reggel Dávidnak adnám át a mikrofon csak, de ma ünnepel egyébként még Daniel Radcliffe, brit színész, azaz Harry Potter, és Beto Honfi, magyar rapper, dalszerző is, úgyhogy sok boldogságot kívánunk nekik. Egyébként pedig kinyitjuk gyorsan a kalendáriumot, megnézzük, mi történt ma. 1290-ig repülünk vissza, ekkor lépett ugyanis trónra harmadik András magyar király, az utolsó Árpád-házi uralkodó. Ugrunk egy nagyot, 1829-ben William Byrd ekkor szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógép volt a világon. 1903-ban a Ford Motor Company eladta legelső autóját, 1914-ben pedig egy igencsak nagy esemény, amihez ráadásul közünk is van, mert egy az osztrák-magyar monarchia ultimátumot intézett Szerbiának, ennek visszautasítása nyomán pedig július 28-án a monarchia hadat üzent, ezzel pedig megkezdődött az első világháború. És végül túl már az ezredfordulón, 2004-ben hat állam képviselőinek jelenlétében átadták Mostárban az újjáépített öreg hidat, csak hogy valami jó is legyen a végén. No hát, ez minden, amit a mai napról tudni kell, a dalokról pedig az, hogy érkeznek a folytatásban a legnagyobbak, egészen a 90-es évek végéről a Top Loader és az eredeti, a megunhatatlan Dancing in the Moonlight is szól majd. Előbb viszont Dua Lipa varázsol el minket. Ez lesz a Houdini pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jön a koszovai albán származású énekesnő, aki modellként kezdte karrierjét, majd 2017-ben kiadta a saját magáról elnevezett albumát. Épp csak 30 éves, de már több díjat is bezsebelt pár toplista elsőséggel együtt. Ő Dua Lipa és a Houdini itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: Elton John dalával ér véget első közös óránk itt az Antriton. I don't wanna go on with you like that. Micsoda szerzemény ez, kérem szépen. 2 perc múlva már a 14 óránál járunk, ez pedig azt jelenti, hogy érkeznek a hírek, informálódunk, és hozom természetesen a legfontosabbakat az utakról is. Aztán vissza a ma kedvenceivel, nem meg a tegnap slágereivel. Bob Sinclair és Kiesa közöse indít majd. Ez lesz az I Can't Wait.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandurs Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Augusztus közepétől nehezedik majd a legnagyobb nyomás az albérleti piacra. 2 meteorra is érkezik július utolsó éjszakáján. Nagy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A legnagyobb nyomás várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedik majd az albérletpiacra, ezért most még kedvezőbb ár és kínálat alapján választhatnak az albérletet keresők, hívta fel a figyelmet a Duna House ingatlan közvetítő szerdán az MT-nek eljutatott közleményében. A nyári csúcsidőszak után a kínálat alakulása határozhatja meg az árak irányát, bár az elmúlt időszakban bővült a választék, a befektetői lakásvásárlások visszaesése miatt a következő hónapokban kevesebb új bérlemény jelenhet meg a piacon, ez emelheti az árakat. Félidejéhez ért az a fővárosi 10 hetes közlekedésbiztonsági kampány, amelyet a vakáció kezdetével hirdetett meg a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. Szerdán a Margit szigetnél tartottak ellenőrzést a rendőrök, még 5 héten keresztül tartják ezeket, ezek során nyomatékosítják, hogy a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben, a kijelölt helyszíneken adott esetben sebességellenőrzést végeznek, továbbá a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását ellenőrzik. Erre azért van szükség, mert nyáron a gyerekek sokkal több időt töltenek közterületen. 2 meteorra is érkezik július utolsó éjszakáján. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-ben. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre. A jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Hajtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyert el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a 33. Palicsi Filmfesztivál versenyprogramjában, jelentették be szerdán a fesztivált záró sajtótájékoztatón. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező munkája humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával emelkedett ki a mezőnyből. A legjobb filmnek járó Aranytorony díjat Laurent Michelli Nino Dalla Nui cím filmje kapta. A nemzetközi zsűri méltatása szerint az alkotás bátor stílusával, erőteljes társadalom kritikájával és a kortárs filmes nyelv megújításával érdemelte ki az elismerést. A Palicsi filmes ünnepen 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozott a frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, emiatt szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, zivatarok környékén is lehetnek erős, akár viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt 3 perccel egy gyors pillantás az utakra, mondom, hogy mi a helyzet, ha a környéken autózik. Az M6-os autópályán van egy állandó munkálatunk, ez a szokásos aszfaltozás az országhatár felé tartó oldalon, érinti ez a haladókat, a leállósáv, valamint egy forgalmisáv van lezárva, nagyjából Decs vonalától a bátaszéki lefelhajtóig. Aztán ezen kívül még egy munkálat a tolnai lefelhajtónál, hézag és repedés kiöntés, már az országhatár felé tartó oldalon ez is egy forgalmisáv lezárásával jár. Az M6-os autópályán nincs más, a 6-os úton viszont igen, Dunaszentgyörgy előtt szintén hézag és repedés kiöntés zajlik, emiatt van sávlezárás, úgyhogy erre mindenképpen készüljön, ha Paks felé halad, illetve a 6-os út további szakaszán is Bonyhád után kaszálnak, úgyhogy arra is óvatosan. Az 55-ösön Árokpatka és szegélyrendezés zajlik Pörbe utántól egészen a megye határ utánig, majd hogy nem a Tűr István hídig, emiatt arra útszűkülettel készülhet. Máshol nagyjából nincsenek, úgyhogy gyorsan-gyorsan közelítek a térképünkre, a városra. Azt látom, hogy az újvárosi templom előtt vannak sokan, illetve a volt tanítóképző előtti kereszteződésben és a központtól keletre, egy picit a Szent István téren, valamint délre egészen a kórházi kápolnáig. Erre nehezebb haladni. A Csatári torok úgy, ahogy piroslik, illetve a volán telepi lámpa most éppenséggel nem fogja a forgalmat, egészen jól lehet haladni az elkerülőn is. Rendőről, trafiról egy helyről érkezett csak bejelentés, a 6-os úton Bonyhádnál érdemes figyelni, mert ott készülnek a drágaképek. Ha valami szokatlan tapasztal, akkor csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, igyekszünk megosztani másokkal, hogy segíthessünk, vagy megírhatja akár SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-re is. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És akkor most kiközlekedtük magunkat, 14 óra után 5 perccel a stúdióban még mindig Vörös Levente, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig bekészítve a folytatásban is. Bob Sinclair és Kiész a közös elsőként, ez az I Can't Wait.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: do.
1: Ava Max és a Van Off, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között 14-19-kor itt az Antriton. Csodaszép csütörtök délután kívánok, szebbet, mint amilyen odakint az időjárás. Mindjárt kitérünk rá bővebben is, előbb viszont igyekszem a felhők ellenére is felhőtlen napot varázsolni a legnagyobbakkal. A Planet Funk és a Chase the Sun már

Romeo és a Jealous. 14 óra 33-kor itt az Antriton a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei között. Csodaszép délután kívánok. Hát tényleg mondhatom, hogy szebbet, mint amilyen odakint az időjárás, mert nem olyan biztató, borult az ég. Nagyon-nagyon csúnya időnk van. Már ami azt illeti, még esett is a délelőtt folyamán olyan dél környékén, ami alapvetően nem rossz, csak éppenséggel a hangulatunkat rontja egy icipicit, de azért azt aláírom, hogy kell a természetnek az eső, és kell, hogy ne legyen akkora szárazság. Ennek ellenére azért úgy mondom, hogy 21 fok van odakint, hogy ennek annyira nem örülök, 24 fokig még melegedhet a levegő majd itt a délután folyamán, és eső is érkezik. Hajnalban 14 Celsiusig hűl majd a hőmérséklet, és aztán holnap egy kicsit már naposabb időre ébredhetünk. A délelőtt újra borult lesz, délután pedig majd talán kisüt a nap, de holnap fújni fog a szél is mellé. Nyári ruhát ajánl ennek ellenére is az időkép, mert azért még a 21 az nem olyan vészes, úgyhogy nem kell a nagy kabát. Egy pulcsi, hát az már lehet, hogy igen, de maradjunk annyiban, hogy érdemes megnézni, milyen az időéppenséggel, amikor készül valahova. Esernyő tehát még lehet, hogy jól fog jönni a délután folyamán, úgyhogy azt mindenképpen érdemes berakni a táskába. A pollen terhelés stagnál, a csalánfélék közepes, a gombák pedig magas, póraszámmal vannak jelen a levegőben. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. A nap nagy részében hidegfronti hatásban van részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok is egyaránt jelentkezhettek és jelentkezhetnek még a mai nap folytatásában is. A szeles idő, amikor kicsit feltámad a szél, akkor fejfájásos panaszokat, ingerlékenységet és nyugtalanságot okozhat, de egyébként nem kell más ilyen rosszaságra számítani. Hát az UV-sugárzás az maradjunk úgy, hogy érdeklődés hiányában elmarad. Bár átjönnek a sugarak a felhőn, de most talán annyira nem lehet kimondottan erős. Erősítsük immunrendszerünket, ez viszont nagyon fontos, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ezt ajánlja az időkép, én pedig az, hogy tartson velünk a folytatásban is, mert jön három legenda, Bryan Adams, Sting és Ross Stewart, ha ki tudom még mondani, meg az All for Love pillanatokon belül. Let's make it!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostruvia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek. Ben.
0: Ennyi volt a reklám!
6: A most következő dalhoz három előadó fűződik, azt hiszem nem is kell róluk sokat mondanom, Brian Adams, Ross Stewart és Sting közül, előbbi 2-1-1, utóbbi pedig 17 Grammy-díjra büszkélkedik, amik persze csak szobroskák, ez viszont szintiszta művészet. Az All for Love szól itt az Antwiton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió

0: meghallgatna Budapesti Rádiót.
1: Ha van szexárd is,
0: ez
1: a Rádió Andrét.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Linda. Ezekkel a dallamokkal lépünk át hamarosan a 15 óra kapuján, mert hogy 2 perc múlva már ott járunk. Joli hozza a régió és a térség legfontosabb híreit ide az Antritra, aztán természetesen jövök én is vissza a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. A One Republic lesz az élen, ez lesz a Run.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés, azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt a Rádió Antritban.
8: Lemondott Medina polgármestere, minősítést kapott az Éjes Gyula könyvtár. Többnyire napos, szeles lesz a péntek. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. július 23-án csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Elfogták és őrizetbe vették azt a 18 éves bátaszéki nőt, aki a gyanú szerint 2026. januárja és júliusa között egy tucat vagyon elleni bűncselekményt követett el Bátaszéken, Szekszárdon és Alsónyéken. A gyanúsított többek között egy nagy értékű motorfűrészt, készpénz, bankkártyát, mobiltelefont, élelmiszereket és különböző bolti árucikkeket tulajdonított el. A terhére rótt cselekmények között szerepel egy cukrászda kasszájának ellopása, a benne lévő 60 ezer forinttal, több bolti lopás, valamint egy kifosztás is. Ez utóbbi ügyben egy ittasan magatehetetlenül fekvő sértett pénztárcájából vett el a pénzt, majd a táskájából élelmiszereket is. A fiatal nőt a rendőrök az év során több alkalommal is elszámoltatták, majd gyanúsítottként hallgatták ki, kifosztás büntette és más vagyoni elleni bűncselekmények miatt. A nő részben beismerő vallomást tett, a bűncselekményeket többnyire egyedül esetenként ismerőseivel, illetve rokonaival követte el. A szekszárdi nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat és kezdeményezték letartóztatását. A bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el. 3 közlekedési balesetnél is szükség volt a tűzoltók beavatkozására az elmúlt napokban Tolna vármegyében. A balesetekben összesen 3 ember sérült meg. Kedd délután Paks térségében a 6231-es út 8. kilométerénél egy teherautó és egy személyautó ütközött össze ráfutásos balesetben. A teherautó PVC csöveket szállította, 2 járműben összesen 3-an, köztük egy gyermek utazott. A paksi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit, majd biztosították a helyszínt. A mentőszolgálat a gyermekek és a személyautó vezetőjét könnyű sérülésekkel szállította a szekszárdi kórházba további megfigyelésre. Szerda délután újabb baleset történt Bogyiszló térségében az M9-es autó 12. kilométerénél. Egy személyautó előzés közben egy kamion elejének ütközött, majd megpördült és a szalagkorlátnak csapódott. A műszaki mentést a tolnai önkormányzati és a szekszárdi hivatásos tűzoltók végezték, akik áramtalanították a járműveket. A személyautó 2 utasa közül az egyik könnyű sérüléseket szenvedett, őt a kettő kórházba szállították. Tolna vármegyében idén eddig 135 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat, a balesetek során 58 ember sérült meg, ketten pedig életüket vesztették. Medina község polgármestere Lang Katalin július 22-én szerdán tájékoztatta a képviselőtestületet és a lakosságot, hogy július 31. napjával lemond a település vezetői pozíciójáról, tudtuk meg a település közösségi oldaláról. Döntését egyelőre bővebben nem indokolta, csupán az önkormányzatokról szóló törvényi bekezdésre hivatkozott, ami a lemondás pontos menetét tárgyalja. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselőtestület következő ülésén kell ismertetnie. Lang Katalin a 2024. június 9-i önkormányzat választáson szavazták meg Medina polgármesterévé, amikor függetlenként indul. A Szekszárdi Éjes Gyula könyvtár elnyerte a Követ Egyesület zöld iroda minősítőrendszer tanúsítványát, ezzel hivatalosan is zöld iroda minősített munkahelyé vált. Hogy mit jelent ez a könyvtár számára, arról Liphauser János igazgatót kérdeztük.
9: Idén elnyerte a könyvtár a Követ Egyesület által gondozott zöld iroda címet. Ennek a története messzire nyúlik vissza, egészen addig, amíg a könyvtár el nem indult a zöld könyvtárra válás útján. Ennek sok-sok olyan lépcsőfoka volt, ami fontos. Kiemelt jelentősége 2023-ban lett, amikor Rotterdamban a világ összes pályázója közül a második legjobb pályázattal elnyertük a nemzetközi zöld könyvtári díjat. Magyarországon 4 ilyen könyvtár van. Mi vagyunk a negyedikek. Ennek a folyamányaként halad tovább a könyvtár az élete. Azért fontos ez a folyamat, mert ugye ezt nem egyik percről a másikra lesz valaki ilyen vagy olyan. Azok a lépések, amiket megteszünk, mind-mind hozzátesznek ahhoz, hogy méltóan szolgáljuk a környezeti fenntarthatóság ügyét. Ebből a szempontból nagyon fontos volt, hogy mi ezzel a zöld könyvtári tevékenységünkkel, illetve az ehhez mellékesen kapcsolódó, de nagyon fontos ifjúsági könyvtári tevékenységünkkel nyertük el a magyar könyvtári szakma legnagyobb intézményi kitüntetését, a könyvtári minőségi díjat. Ez alapvetően egy sokszoros szempontú checklista, amint hogyha végigmegy a könyvtár, akkor nagyon sokféle szempontot figyelembe véve nézi meg azt, hogy az a munkahely, ahol emberek dolgoznak irodai körülmények között, az mennyire felel meg a környezettudatosságnak, illetve annak a fajta humán szempontoknak, hogy az emberek ott tudjanak jól dolgozni. Ezzel együtt vettük végig az összes lépcsőfokot, itt a szemét használattól kezdve papírfelhasználáson, a levegőztetésen, a világításon, a légkondicionálás használatának milyenségén, stb.
8: Július 24-én és 25-én kerül megrendezésre a 28. Madocsai falunap, amely színes családi programokkal, koncertekkel, főzőversennyel, gyermekfoglalkozásokkal és ingyenes kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat. A fellépők között Kalap Jakab, Dr. Béres, Magyar Rózsa és a Gesztenye akusztikus színpadra lép. A program első napján, július 24-én a vállalkozó kedvűek délután 14 és 17 óra között vért adhatnak, ami után sört és virslit kapnak ajándékba. A délután folyamán többek között légvár, arcfestés, villámtetoválás, homoképkészítés és óriás buborék várja a legkisebbeket, akik részt vehetnek még népi játszótéren és RC kamionozáson is. Este 18 órakor a házasságkötő teremben megnyitják az Alkotok ezek Madocsa kincsei című kiállítást, a napot a Gesztenye akusztik koncertje zárja 19 órától. A hétvégén rendezik meg a 42. Sportolna Triathlon Fesztivált Faddomboriban, a részletekről Szent Péter szervezőt hallja.
10: A péntekisi szombati időjárás előjelzés jó időt jósol, remélhetőleg ez minél többünket arra késztet, hogy kimutoljunk otthonról. Elsősorban a helyieknek, a strandolóknak kínálunk mozgási lehetőséget mind a két nap folyamán. Péntek délután 17 órától a kajak kenupálya céltornyán találkozhatnánk. Itt lehetőség lesz a céltornyban történő felfutásra. A 107 lépcső teljesítését meg lehet futva, illetve sétálva teljesíteni. Nevelési díjat nem kell fizetni, viszont fent a toronyban mindenki csodálatos látványban részesül, mellé egy izotóniás italt kap, ebben tudja pótolni elveszett energiáját. Aki lemaradt a balatonászuszástól, vagy valamilyen oknál fogva nem vállalt ezt a tömeget, illetve a evel járó macerát, nyílt úszásra kínálunk lehetőséget a Duna hótágban is, ahol a kitűnő minőségi 25-26 fokos vízben a felkészültségnek megfelelően 1 kilométertől kezdve 4 kilométerig választhat mindenki szabadon távot. Azok a gyerekek, akik szeretnének úszni és futni is, szombaton 8:30-kor jöjjenek a kajakkenupáj céltornyára, ott 50 méter úszás és 300 méter futás vár rájuk. Célba befutóimet kapnak, majd ezt követően a vízi élményparkban lehetőséget kapnak arra, hogy kipróbálják ezt a nagyszerű létesítményt. Aki triatlonozni szeretne, az 9 órától a próbált ki a triatlon verseny keretében 100 méter úszás, 7 km kerékpározás és 50 méter futás teljesíthet. Teljesíthet együtt a család, a barátok, mindenféle megkötöttség nélkül, akik hitelzettebbek, ők a próbált ki a triatlon szuper sprintábra mehetnek. Itt 50 méter úszás, 12 km kerékpározás és 3 km futásot arat.
8: Pénteken sok napsütésre számíthatunk, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, amelyekből futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk, erős lökések az északnyugati és északi szelet. Reggel a hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon a hajnali 12 fokot követően 26 fok várható napközben.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Amcit FM 101.
0: Köszönjük Jolinak a híreket, 15 óra után is dübörögnek a ma kedvencein, meg a tegnap slágereit az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, az utolsó munkaórában is igyekszem kísérni a Vári Publikon, aztán lehet futni haza. Ez a Run, Run, Run, Run, Run!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkai.

0: Adele a mélységben jártunk, ez volt a Rolling in the Deep, itt az Antriton, 15 óra 19-kor a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. Gyönyörű délután kívánok, meg persze kitartást a munkához. A jó hír, hogy elkezdett kisütni a nap, és vándorolnak arrébb a felhők, a rossz hír pedig, hogy nem tudom, ez meddig lesz még így. Úgyhogy most ne is erre koncentráljunk, hanem a legnagyobbakra, hisz nálunk csak azok szólnak. Olivia Dean egy új kedvenccel, a So Easy-vel, itt az Antriton.
1: Twist, the one to make you stop, the icing on

Vanessa Carlton és A Thousand Miles. Itt az Antriton, tű pontosan 3:30 csodás délután kívánok, július 23-án csütörtökön, a ma kedvenceim meg a tegnap slágerei közé pedig egy közleménnyel érkeztem. Az Országos Vérellátó Szolgálat, vagyis az OVS és a véradás szervező partnere a Magyar Vörös Kereszt mindenkit arra kér, aki nem nyári szabadságát tölti, hogy a következő napokban szálljon egy órát a véradásra. Az elmúlt hetekben országosan jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága is veszélybe kerülhet, a beteg ellátás ugyanis nem állhat meg a nyári szabadságok idején sem, ehhez naponta 1600-1800 véradóra van szükség, jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden egyes véradásnak kiemelt jelentősége van, ezt írják. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud, aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizárók, most például egyetlen órával valóban életmentő segítséget nyújthat. A következő napok véradásai határozzák meg a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet éppen ezért arra kér mindenkit, hogy aki egészséges és megteheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Itt Szekszáron például holnap 8 és 11 óra között lehet vért adni a területi vérellátó intézetben, Péri Balog Ádám utca 5-7, de 27-én is van rá lehetőség 8 és 17 óra között, valamint 29-én Tengericen a faluházban, és 30-án is akár Zombán a művelődési házban. Az ovs.hu oldalon lehet ezekre regisztrálni és bővebb időpontokat nézni, mert akkor ott lehet képben lenni, akár azzal, hogy minek kell megfelelni, és hogy milyen állapotban kell érkezni egy ilyen véradásra, és én is köszönöm, hogyha segít ebben, segít az ellátásban. Küldök is egy dalt, egy igazi klasszikust a Lighthouse Family-től a folytatásban, ez a High, a 90-es évekből mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Jöhetnek továbbra is a legnagyobbak itt az Antriton, nem fogunk unatkozni. Elsőként a Lighthouse Family dalol majd, akik 1993-ban alakultak Newcastle-ben, a popzenén kívül pedig a rhythm és a blues műfajokban is tevékenykedtek. Ez most tőlük a High, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: New York, Rio, Tokyo. A Trio Rio-val jártuk be a világot itt az Antriton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között, persze csak képletesen, viszont ha ő most nem is a világot, hanem a környéket járná, akkor mindenképpen érdemes velünk tartani, mert hozom a legfontosabb információkat az utakról, és persze a hírekből is csipegetünk egy-két infomorzsát. Aztán Ocean Eye és a Cry Cry rúgja be majd a következő óránkat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. A legnagyobb nyomás várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedik majd az albérletpiacra, ezért most még kedvezőbb ár és kínálat alapján választhatnak az albérletet keresők, hívta fel a figyelmet a Dunahouse ingatlan közvetítő szerdán az MTI-nek eljutatott közleményében. A nyári csúcsidőszak után a kínálat alakulása határozhatja meg az árak irányát, bár az elmúlt időszakban bővült a választék, a befektetői lakásvásárlások visszaesése miatt a következő hónapokban kevesebb új bérleménye lehet meg a piacon, ez emelheti az árakat. Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben, a Kutyás Strand üzemeltetőjével kötött szerződést pedig felbontja. Ezekről is vitázott szerdán a város képviselőtestülete. A városvezető indoklása szerint igazságtalan, hogy a legnagyobb tóparti városok fizetik a legmagasabb díjat, az elnökségből azonban évek óta ki vannak zárva. Ő maga is többször kezdeményezte, de nem is lehetett jelen fontos ügyek tárgyalásain. Tóth Gergely jelezte azt is, hogy kedden alakult meg a Balaton körüli városok új érdekvédelmi szervezete, a B4-ek szövetsége, amit minden szempontból hatékonyabbnak tart a Balatoni Szövetségnél. A Keszthelyi Kutyás Élménypark és Piknikkert üzemeltetőjével a városvezető szerint a korábbi városvezetés előnytelen szerződést kötött, ennek kapcsán hűtlenkezelés gyanújával fejlentést is terveznek.
2: Rádió Andrit időjárás.
5: Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő. Az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar is. Az észak-északnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, délután 22-27 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra után 3 perccel meghoztam a legfontosabb infókat a közlekedésről. Ide az Antritra nézzük, hogy mi a helyzet a környezetünk útjain. Az M6-os autópályán van egy állandó munkálatunk, ez továbbra is az aszfaltozás nagyjából Decs vonalától a bátaszéki fellehajtóig tart. A leálló sávot és egy forgalmi sávot lezárták emiatt. Aztán, ha a 6-os úton halad, akkor Pécs felé mindenképpen érdemes számolni, a megye határtól egészen Pécsig kaszálással és útszűkülettel helyenként, mert ott bizony még munkálkodhatnak. Ezen kívül más nincsen, úgyhogy közelítek a városra, ahol azt látom, hogy kezd megélénkülni a forgalom, legfőképpen ugye ilyenkor a főúton, az újvárosi templom előtt, a volt Skáláruház előtti kereszteződésben, valamint a kórházi kápolnánál is, de már azért elég pirosat látok a Csatári torok körforgalmánál, úgyhogy ott kifelé és befelé is nehézkesebb haladni. Az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, az autóbusz állomás, vasútállomás között pedig megélénkül a gyalogos forgalom, úgyhogy arra is, hogyha halad, akkor mindenképpen figyeljen rájuk, óvatosan haladjon. Rendőrről, trafiról érkezett egy bejelentés, Szekszáron az északi temetőnél vannak, az újvárosi temetőnél, illetve egy kicsit előrébb az északi benzinkútnál, úgyhogy mindenképpen érdemes egy kicsit visszabenni a gázpedálból, de egyébként is közlekedjen óvatosan, körültekintően, és persze türelemmel. Ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg SMS Viber üzenetben a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A dalok után pedig, illetve a közlekedés után most már a daloké a főszerep itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, kicsekkolhatunk már a melóból, legalábbis a szerencsésebbekkel. Ocean-a érkezik, hogy elviselhető legyen, aki még ott maradt. Ez a Cry Cry!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap!

Zsidó énekelt itt az Antriton, 16 óra 34-et írunk, és megindul a Föld. Ez szólt egészen pontosan, hát a Föld lefelé indul, az üzemanyag árak viszont felfelé, legalábbis sajnos ilyen hírekkel érkeztem. Holnaptól felfelé mozdulnak tehát a nagykereskedelmi üzemanyag árak, a 95-ös benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 8 forinttal emelkedik majd. A tegnapi emelés, illetve a mai, az nem nagyon látszódott meg a kiskereskedelmi árakban, egész jól tartják magukat a magyarországi benzinkutak, jelenleg 597, valamint 618 forint per liter az átlagár, ugye a 95-ös benzin és a gázolaj tekintetében. Közben pedig olyan dolgok történnek, mint hogy a Brent olaj hordója már 100 dolláron van, ami hát, hogy is fogalmazok, korán sem jó jel, és a forint is történelmi mélyponton a választások óta, tehát igazából a választások óta van mélyponton, nem a teljes történelmi, de már ez is aggasztó, 320 forintért adnak egy USA dollárt középárfolyamon, úgyhogy ez mind az emelések hátterében van, hogy aztán ez mikor fog meglátszódni a kutak áraiban, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, egyelőre még tartják magukat, de én azért betankolnék, hogyha szükséges. Vannak olyan kutak, ahol már korlátozzák, hogy mennyit lehet tankolni, de azért még talán odáig nem jutottunk el, hogy az egész országban ez legyen a jellemző. Úgyhogy ha teheti, akkor mindenképpen tankoljon, és természetesen tartson velünk akár a kútra menet, akár onnan jövet, meg a Backstreet Boys-szal, meg a Larger Than Life-val, mert hogy ez is szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
5: Csúcs technológia spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
7: Én még meg sem születtem, amikor meghódították a világot, de egyszerűen imádom a dalaikat. Minden idők legnépszerűbb fiú együttesével folytatjuk. Jön Nick, Howie, Brian, AJ és Kevin, vagy ahogy mindenki ismeri őket. A Backstreet Boys és a Larger Than Life, itt az Unwritten.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Unwritten.

0: Chemical. 16 óra 58-kor Post Malone énekelt itt az Antriton, ez volt a Chemical, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Csodás délután kívánok, remélhetőleg már letette a lantot, ha így van, akkor érdemes velünk tartani természetesen a kikapcsolódás jegyében, ha pedig nem, akkor küldjük a kitartást. A következő órában a hírek után Kamráddal indítunk majd, ez lesz a Feel Alive a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostruvia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5+1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletekben.
4: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
5: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac@dailyasc.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: 2 meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Franciaországban csak nem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható. A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A jövő heti lesz a 7. rendkívüli ülés. 2 meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Július 30-ról 31-re viradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta Aquaridák és az alfa Capricornidák óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-ben. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre. A jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Franciaországban csak nem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra. Egyre több gyermek óvodai felvételét kénytelenek elutasítani a kötelező védőoltások hiánya miatt Dalmáciában. A horvát előírások szerint csak az a gyerek vehető fel az óvodába, aki életkorának megfelelően megkapta a kötelező oltásokat. Ez alól kizárólag az orvosilag igazolt ellenjavallat jelent kivételt. Splitben az idén beadott 1591 felvételi kérelem közül 208 olyan gyerekre vonatkozott, akinek orvos indok nélkül hiányos volt az oltási dokumentációja. Tavaly még 106 ilyen kérelmet nyújtottak be. Az óvodai szakembereket tömörítő egyesület szerint korábban az oltást elutasító szülők többnyire be sem adták a gyerekük felvételi kérelmét, az utóbbi időben azonban egyre többen próbálják beíratni gyereküket, annak ellenére, hogy nem felelnek meg a feltételeknek.
2: Rádió Antrit időjárás.
3: Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek komoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Utolsó 60 percünket kezdjük meg közösen itt az Antriton. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei pedig már csőre töltve. Utolsó órákban tehát Kámrád áll először a mikrofon elém. Ez a Feel Alive.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

Together Again. Janet Jackson dobta fel a délutánt itt az Antriton. Szuper, hogy együtt rádiózunk. Köszönöm, hogy velünk tart a mellós percek után is. Most már lassan, de biztosan közeledünk a hétvégéhez, úgyhogy kicsit bulisabb dalok is érkezhetnek, azt hiszem. Junior Jack és a Stupid Disco pont ilyen, most a 101-en.

0: Harry Styles és az Other You, ezt itt az Antridon 17 óra 34-kor. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Szuper, hogy velem van. Már csak azért is, mert egy nagyon fontos információt hozok a folytatásban, méghozzá a Dunával kapcsolatban. Tudom, most ez egy kicsit távolinak tűnik, ám de azért mégsem olyan távoli a történet. Tegnap előtt történt egy tragédia, elmerült a Dunán egy férfi, akit sajnos 3 órával később találtak csak meg, és a június végi fürdőzés is tragédiába torkolott Bajánál. A Dunán csak úgy egy fiatal tűnt el, és később találták csak meg. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos információkkal érkeztem, mert bár most annyira talán nincsen meleg nagy hőség, de ilyenkor is szokták keresni az emberek a hűvösebb vízpartokat. A Duna is ilyen, viszont nagyon fontos felhívnom arra a figyelmét, hogy a Dunán egészen Dunaújvárostól Baján a Sugovica strandjáig nincsen kijelölt fürdőhely, ez több okból is nagyon fontos, nincsen például biztonsági szolgálat sem, illetve mentő szolgálat sem a környéken. A Dunahídnál szoktak fürdeni, főként a bajai Tűr István Dunahídnál. Ha esetleg ön is megfordult arra, vagy tervez megfordulni a jövőben, akkor mindenképpen érdemes pár fontos információt felvésni. Az egyik és egyik nagyon-nagyon-nagyon fontos, tehát kihangsúlyozni is alig lehet, csak kijelölt helyen lehet a fürdővízbe menni. Ez rendkívül fontos, a Duna alapvetően nem strand, gyönyörű, de veszélyes. Soha ne ugorjon bele a folyóba, vagy akár tóba, mert arról is beszélhetünk, ugyanis a vízfelszín alatt veszélyes tárgyak, vagy hirtelen mélyülés is lehet. Ne fürdőzzön egyedül, ez egy nagyon fontos dolog, mindig legyen valaki a közelben, aki tud segíteni, és azt talán amúgy sem kell hangsúlyoznom, hogy alkoholos befolyásoltság alatt tilos a fürdés. Gyermeket soha ne hagyjon felügyelet nélkül a vízparton, még akkor se, hogyha nem tervez vízbe menni, illetve felhevült testtel sem szabad bemenni, mert ez sokos állapothoz vezethet. Kikötőkben és éjszaka alapvetően tilos szabad vizekben fürdőzni, ez is egy nagyon fontos pont, amit észben kell tartani. Úgyhogy ezeket mindenképpen vésse fel, ha tervez, akkor csak óvatosan és csak csoportosan, vagy legalább ketten fürödjön ilyen helyeken, legfőképpen ugye a Dunában, ahol erős a sodrás, kiszámíthatatlan, hirtelen mélyül a meder, tehát ez nem játék. És hogyha ezeket sikerül betartani, akkor természetesen jöhet a gyönyörű élet, a fürdőzés, vagy éppenséggel az Ace of Base-től a Beautiful Life a folytatásban, itt az Antriton, ne menjen sehova.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szévédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egy olyan együttesen megyünk tovább, akik az Alba feloszlása után ott tartották Svédországot a világ pop térképén. 4 stúdióalbumot vettek fel, melyek több mint 30 millió példányban keltek el világszerte. Ők az Ace of Base és a Beautiful Life, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: things that I've got.
1: Egy fiatal csillag, Benson Boone és a Beautiful Things itt az Antriton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. 17 óra végéhez értünk, 2 perc múlva már a 18-at üti az óránk, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, sajnos búcsúzkodnunk kell a mai napra, bármilyen könnyes szemmel is teszem most ezt. Holnap reggel még a héten utoljára Dáviddal ébredezhet, Vali is csatlakozik hozzá 7 órakor, a napi adost kérdezgetik, 8-tól pedig programokat is hoznak. A ma kedvencei, meg a tegnap slágerei dübörögnek tovább a folytatásban is, én pedig majd 13 órakor járok újra a mikrofon elé. Addig is kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban az Antrittal. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Hatalmas az asszály, uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhő képződéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben észak-keleten van optimális nedvesség a talajban. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken, Magyarország délnyugati részén, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk sav szerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el. Éjszakai járatokat indít a MÁV csoport a Campus Fesztiválról, a debreceni Nagyerdőről, közölte a vállalat Szeden az MTI-vel. A közlemény szerint a július 22-től 26-ig tartó fesztivál alatt a DKV egyes villamosai 14-16 percenként járnak, a nagyállomásról induló éjszakai buszok és a vonatok menetrendjét pedig összehangolták a villamos menetrendjével. Hajtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyert el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a 33. Palicsi Filmfesztivál versenyprogramjában, jelentették be szerdán a fesztivált záró sajtótájékoztatón. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező munkája humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával emelkedett ki a mezőnyből. A legjobb filmnek járó Aranytorony díjat Laurent Michelli Nino Dalla Nui cím filmje kapta. A nemzetközi zsűri méltatása szerint az alkotás bátor stílusával, erőteljes társadalom kritikájával és a kortárs filmes nyelv megújításával érdemelte ki az elismerést. A Palicsi filmes ünnepen 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be.
3: Rádió Antrit időjárás.
6: Pénteken napos idő lesz gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő, az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar is. Az észak-északnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, délután 22-27 fok valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit. FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzlet.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. A Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Apponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Szeptember 1-től áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterületen rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben, a Kutyás Strand üzemeltetőjével kötött szerződést pedig felbontja, ezekről is vitázott szerdán a város képviselőtestülete. A városvezető indoklása szerint igazságtalan, hogy a legnagyobb tóparti városok fizetik a legmagasabb díjat, az elnökségből azonban évek óta ki vannak zárva. Ő maga is többször kezdeményezte, de nem is lehetett jelen fontos ügyek tárgyalásain. Tóth Gergely jelezte azt is, hogy kedden alakult meg a Balaton körüli városok új érdekvédelmi szervezete, a B4-ek szövetsége, amit minden szempontból hatékonyabbnak tart a Balatoni Szövetségnél. A Keszthelyi Kutyás Élménypark és Piknikkert üzemeltetőivel a városvezető szerint a korábbi városvezetés előnytelen szerződést kötött, ennek kapcsán hűtlenkezelés gyanújával fejlentést is terveznek. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk sav szerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el.
1: Rádió Andrit időjárás.
4: Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek komoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
0: Ennyi volt a reklám.
5: Rádió.
6: Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Pénteken sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több ezer diák üdülhet a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Az idei nyáron is több ezer általános iskolás diák, köztük egyszülős, nagy családban nevelkedő és tanodás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján lévő Fonyódligeti Erzsébet táborban. A vakációs táborozás augusztus végéig tart, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A táborozók részt vehetnek többek között sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon, koncerteken, kézműves foglalkozásokon és digitális kompetenciafejlesztő programokon is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészség honlapján jelent meg. Azt írta, az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák szintere, fűzte hozzá. A vizuális és audiovizuális ingerek és asszociatív tanulásra és a hozzá kapcsolódó memória folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálták a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A kérdés az volt, hogy ha kizárólag vizuális vagy audiovizuális ingereket alkalmaznak, az gyakorol-e nagyobb hatást a tanulási teljesítményre. A vizsgálatban 117 egészséges felnőtt vett részt, akik 4 különböző számítógépes tanulási feladatot végeztek el. Az eredmények azt mutatták, hogy a jellegzetesebb, összetettebb vizuális ingerek gyorsabb és pontosabb feladatvégzést eredményeztek. Az audiovizuális megjelenítés azonban önmagában csak korlátozott előny biztosított. Pozitív a hatása akkor, amikor komoly szemantikai tartalommal bíró vizuális ingerekkel párosult, míg az egyszerű geometriai ábrák esetében nem javította, sőt egyes esetekben még rontotta is a teljesítményt. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen. Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy washingtoni idő szerint a támadás a kora esti órákban kezdődött, és továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességét, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a térségbe. Az Egyesült Államok hadserege az elmúlt mintegy 2 hétben rendszeresen washingtoni idő szerint a késő délutáni kora esti órákban támadott katonai célpontokat, elsősorban az iráni partvidék közelében. A szerdai akció már a 12. egymást követő napon indult.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő, az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar is. Az észak-északnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között, a szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, délután 22-27 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Az intézkedés szeptember 1-től lép életbe. A Tisza korábban hangsúlyozta, a törvényjavaslat a nem vényköteles gyógyszerek áfáját nem érinti, tehát azokon marad az 5%-os áfakulcs. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. A legnagyobb nyomás várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedik majd az albérletpiacra, ezért most még kedvezőbb ár és kínálat alapján választhatnak az albérletet keresők, hívta fel a figyelmet a Dunahouse ingatlan közvetítő szerdán az MTI-nek eljutatott közleményében. A nyári csúcsidőszak után a kínálat alakulása határozhatja meg az árak irányát, bár az elmúlt időszakban bűvült a választék, a befektetői lakásvásárlások visszaesése miatt a következő hónapokban kevesebb új bérleménye lehet meg a piacon, ez emelheti az árakat. Keszthely felfüggeszti tagságát a Balatoni Szövetségben, a Kutyás Strand üzemeltetőjével kötött szerződést pedig felbontja. Ezekről is vitázott szerdán a város képviselőtestülete. A városvezető indoklása szerint igazságtalan, hogy a legnagyobb tóparti városok fizetik a legmagasabb díjat, az elnökségből azonban évek óta ki vannak zárva. Ő maga is többször kezdeményezte, de nem is lehetett jelen fontos ügyek tárgyalásain. Tóth Gergely jelezte azt is, hogy kedden alakult meg a Balaton körüli városok új érdekvédelmi szervezete, a B4-ek szövetsége, amit minden szempontból hatékonyabbnak tart a Balatoni Szövetségnél. A Keszthelyi Kutyás Élménypark és Piknikkert üzemeltetőivel a városvezető szerint a korábbi városvezetés előnytelen szerződést kötött, ennek kapcsán hűtlenkezelés gyanújával feljelentést is terveznek.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Franciaországban csak nem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Pénteken sok napsütésre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. Az erről szóló levél a parlamenti honlapon olvasható. A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A jövő heti lesz a 7. rendkívüli ülés. Két meteora is érkezik július utolsó éjszakáján. Július 30-ról 31-re virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát. A déli delta aquaridák és az alfa capricornidák óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MT-ben. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre. A jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Franciaországban csak nem 6000-en vesztették életüket a júniusi hőhullámban. Franciaországban rengeteg többlethalálozást regisztráltak június 17 és július 2 között a szélsőséges hőhullám idején. Az áldozatok fele 3 nap alatt, június 25 és 27 között vesztette életét. Ilyen magas számra a 2003-as történelmi hőhullám óta nem volt példa, jelentette be szerdán a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szakszolgálata. A legelső számok közzététele óta, amelyek fokozatosan válnak egyre pontosabbá, a halálozási statisztikák heves politikai csatározásokat eredményeztek, miután az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem készült fel az éghajlatváltozás miatti szélsőséges időjárási viszonyokra. Egyre több gyermek óvodai felvételét kénytelenek elutasítani a kötelező védőoltások hiánya miatt Dalmáciában. A horvát előírások szerint csak az a gyerek vehető fel az óvodába, aki életkorának megfelelően megkapta a kötelező oltásokat. Ez alól kizárólag az orvosilag igazolt ellenjavallat jelent kivételt. Splitben az idén beadott 1591 felvételi kérelem közül 208 olyan gyerekre vonatkozott, akinek orvos indok nélkül hiányos volt az oltási dokumentációja. Tavaly még 106 ilyen kérelmet nyújtottak be. Az óvodai szakembereket tömörítő egyesület szerint korábban az oltást elutasító szülők többnyire be sem adták a gyerekük felvételi kérelmét, az utóbbi időben azonban egyre többen próbálják beíratni gyereküket, annak ellenére, hogy nem felelnek meg a feltételeknek.
0: Rádió Antrit időjárás.
1: Pénteken napos idő lesz gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő. Az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar is. Az északi-északnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között. A szélvédett, illetve hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul. Délután 22-27 fok valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
1: Hatalmas az asszály, uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Pénteken napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az ország közel 90%-án a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig ennél is nagyobb részen közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, derül ki a Hungaromet ZRT grafikájáról. Az infografika szerint az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén nagyfokú vagy súlyos az asszály, csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten van optimális nedvesség a talajban. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket tartalmazó Európai Uniós nyilvántartásba vette az Európai Bizottság a magyarországi mura-murai megjelölésű borokat. Az EU brüsszeli végrehajtó testületének közleménye szerint a mura borvidéken Magyarország délnyugati részén a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss élénk savszerkezetükről ismertek. A borok minősége és hírneve szorosan összefügg a térség földrajzi adottságaival, valamint a hosszú idő alatt kialakult helyi szőlő- és borkészítési hagyományokkal. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Ez utóbbi egy hagyományos borstílus, amely a sötét rozé és a könnyű vörös bor között helyezkedik el. Éjszakai járatokat indít a MÁV csoport a Campus Fesztiválról, a debreceni Nagyerdőről, közölte a vállalat szedén az MTI-vel. A közlemény szerint a július 22-től 26-ig tartó fesztivál alatt a DKV egyes villamosai 14-16 percenként járnak, a nagyállomásról induló éjszakai buszok és a vonatok menetrendjét pedig összehangolták a villamos menetrendjével. Hodei Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyert el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a 33. Palicsi Filmfesztivál versenyprogramjában, jelentették be szerdán a fesztivált záró sajtótájékoztatón. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező munkája humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával emelkedett ki a mezőnyből. A legjobb filmnek járó Aranytorony díjat Laurent Michelli Nino Dalla Nui című filmje kapta. A nemzetközi zsűri méltatása szerint az alkotás bátor stílusával, erőteljes társadalom kritikájával és a kortárs filmes nyelv megújításával érdemelte ki az elismerést. A Palicsi filmes ünnepen 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be.
0: Rádió Antrit időjárás.
1: Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, napközben 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádió. Altrét.
1: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Country Hit.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.